Táncház népzenelemes sorozaton minden kisebb-nagyobb tájegység zenéjét megtalálják kedves hallgatóink. Természetesen ezek az albumok nem csak Táncházban című műsorunkban hallhatók, hanem fent vannak a nagy zene megosztó portálokon is. De mi nem ezeknek szeretnénk reklámot csinálni, hanem saját műsorainknak. Ezért aztán én nem is beszélek tovább, hanem felkonferálom Dragony Gábort, aki Turai Citera muzsikával örvendeztet meg bennünket. Majd a Váci Pikéti Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola Kamara Együttese következik, akik szintén egy galgavidéki összeállítást játszottak. 2007-ben a Hagyományok Háza gondozásában megjelent Táncház népzenelemezen.

Énekes felvételek következnek népzenei műsorunkban, szintén a Táncház népzenelemes sorozatról. Hánka Evelin, majd Kancel Bíborka énekel, őket a Góbé zenekar Csíkszentdomokosi táncdallamai követik, melyet a banda 2011-ben rögzített a Táncház népzenelemes sorozat akkori albumára.

Ahogy Táncházban című műsorunk elején már említettem, a Táncház népzenelemes sorozat elsősorban fiatal, pályakezdő előadóknak nyújt bemutatkozási lehetőséget. Közéjük tartozott 2002-ben Pál István Szalonna, akit azóta azt hiszem a félvilág ismer. Most édesapjával, Pál Lajossal, Unger Balázs cimbalmossal és Nagy Rolanddal játszik rutén lakodalmas zenét, majd Kárpátaljáról, a Kiskunságba, illetve a Délalföldre visz bennünket, Bakó Katalin, Krámli Kinga, akiket Vladár Károly kísér dudán, majd egy farsangi szokásdallamot hallunk, Szalkai Dénes, Törőcsik István és Zombori Györgyi előadásában a Délalföldről.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban a Táncház népzene lemez sorozat albumairól választottam zenéket, s utolsó két összeállításunk is e sorozatról való.

0: Mai népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Ma egy különleges dalőrzőt ismerhetnek meg, Meggyesi Smikli Norbert, művelődés történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem elméleti tanszékvezetője és a Zeneakadémia népzene tanszékének óraadó tanára személyében. Fő kutatási területe a 17.-18. századi magyarországi iskolai színjátszás, valamint a korabeli nyomtatott és kéziratos énekeskönyvek, melyekről eddig 3 monográfiája jelent meg. Az MTA régi magyar dráma kutató csoport tagjaként 1900

1997 óta vesz részt a csíksomlyói pasiójátékok kritikai szövegkiadásában. E kincsek 21. századi bemutatására alapította tanítványaiból a Boldog Özséb Színtársulatot, amely eddig 15 barokk iskoladrámát és 3 népi játékot elevenített fel a Kárpát-medence 25 helyszínén. Népzenegyűjtő munkássága eredménye, a Vasi Perenye, teljes népének és népszokástára 300 dallammal, amelyeket a helybéli diákoknak is visszatanít. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként Medgyesi Norbert, a Lajta László vezette népzenekutató csoport 1950-es és 1960-as évekbeli Sopron és Vas megyei gyűjtéseit dolgozza fel. Fontos küldetése, hogy az általa feltárt, páratlan értékű tiszta forrásanyag életre is keljen. Ezért hangfelvételeket készítenek, amelyeket kotta és szövegmelléklettel együtt tesznek szabadon hozzáférhetővé. A Kovács Andrea egyházzene kutatóval közösen szerkesztett Énekek Szent István, Szent László, valamint Szent Márton tiszteletére című hangzóanyaggal kiegészített kötetek is ezt a célt szolgálják, akár csak a Mária anya, Mária anyánk, Szűz Mária élete és alakja a Magyar Népi Mária költészetben című több mint 1000 oldalas munka, amelyben Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéseit rendezte sajtó alá, látta el jegyzetekkel és bevezető tanulmánnyal. Medgyesi tanár úr a hazánkat évek óta sújtó szárazság miatt felkutatta azokat a hajdani esőkérő imákat, énekeket, amelyekkel eleink fohászkodtak esőért. Mivel az előrejelzések továbbra sem ígérnek enyhülést, vele együtt úgy vélem időszerű, hogy ezek az énekek és imádságok minél többször és több helyen elhangozzanak. Medgyesi Norbert rábaközi gyűjtéséből egy esőkérő éneket énekelek Csörsz Rumen István kobosz kíséretével.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Szemed, mint az ég, piros hajkat csuda szép galambom. Cifra bodros a ruhád, a kapuba várok rád, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Ha nem jössz ki, ha nem jössz ki, benn maradsz. De ha kijössz, hogyha kijössz, csókot kapsz. Elvesztem az eszemet, s megkérem a kezedet, galambom. Megmaradt az eszem is.

az ég, ilyen lesz majd mind a hét valam. Zsindelyes, de zsindelyes a mi házunk, ring a bölcső síra, gyerek, mi nálunk. Kék a szeme, mint az ég, ilyen lesz majd mind a hét.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Latvica, Latvica, ajde mi se najem tiškeca, Latvica, Hecica, Kicica, Sasica, joj, nekom gazici, pici je geren.
1: Dankó Rádió. A Tiszatónál FM 105,2. A magyar zene rádiója.

zaklója. Ha lesz, ha kád, mi lesz, félünk.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.

barna piros menye.

édesapám mindig csak azt mesélte, hogy a világnak kis kunsága közelbe

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Baka András eskütétele után mondott beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Beszélt a szembenézés elkerülhetetlenségéről is, valamint az államról való közös gondolkodás fontosságát hangsúlyozta. Baka Andrást 2011-ben a fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Illegitimnek és 1956 örökségének megcsúfolásának tartja Baka András megválasztását Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. A KDNP képviselőcsoportjának vezetője Rétvári Bence szerint az új államfő nem testesíti meg a nemzetegységét. A Mi Hazánk frakció vezetője Torockai László pedig úgy fogalmazott, Baka András 1956 hóhírait mentegette, 2006 áldozataitól pedig megtagadta a jóvátételt. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet ma a kormány, az üdést a Paksi atomerőműben tartják. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A közteher eddig 5% volt. Áfamentesek lesznek a vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Kármán András pénzügyminiszter szerint az intézkedéssel évente mintegy 7 milliárd forint marad a lakosságnál. Lágyszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szüdészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál. A sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé minimális mértékű sebek alkalmazásával. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzijáték megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak mától a Cinkotai naplástónál. A madarak befogása az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, illetve este 7 órától napnyugtáig tart. A kezdeményezés részeként tavaly 51 madárfaj, csaknem 3500 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 27 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban, és a hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula. A pontos idő 6 óra 4 perc.
1: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

0: magam vagyok.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok! Az elmúlt percekben Udvaros Dorottya énekelt. Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 12-én szerdán a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. Töltsék ma is velem a következő 4 órát, melyben kollégáim lesznek a segítségemre. A szerkesztő Nemes Niki, zenei szerkesztő Szabó Tamás és a hangmérnök Gyurmán Gábor. Jó rádiózást kívánok az ő nevükben is. A mikrofonnál Egri József. Nézzük, mit nyújtunk Önöknek ebben az órában. Hamarosan jön történelmi visszatekintésünk, névnaposok és híres születésnaposok is lesznek. Népszerű dalokat választottunk, mint Egy kicsi ház van a domb tetején, Lukács Anita énekli majd. Felcsendül a Messze a nagy erdő Fischl Mónika előadásában, és Rutkai Évától egy nosztalgia egyveleget is hallhatunk majd. Ám előtte itt a Magyar Zene Rádiójában Tolnai András énekel Balázs József és zenekarával. 100 forintos bankó volt a Lajbi zsebben. Jó reggelt!

0: a konyhát viselem.
1: Egy perc elmúlt, 7:45.
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: 1687-ben a nagyharsányi csatában a savoyai Jenő vezette császári hadsereg vereséget mér a török haderőre. 1812-ben az angliai Middletonban üzembe helyezték a világ első fogaskerekű vasútját. A Middletonban üzembe helyezett fogaskerekű vasút az első ipari célú fogaskerekű vasút volt a világon. 1833-ban ezen a napon 350 telepes a Chicago folyó partján Chicago néven saját települést alapít. Vece nevén a Szelek városa, vagy Szeles városnak is hívják, az Amerikai Egyesült Államok harmadik legnépesebb városát. A nagy tavak egyikének a Michigan tónak a partján fekszik Illinois államban. 1870-ben a Poroszországtól elszenvedett vereségek hatására harmadik Napóleon francia császár lemond a hadsereg főparancsnokságáról. 1908-ban elkészül az első Ford T-modell, melynek egyik megalkotója Galamb József, makkói születésű mérnök, konstruktőr, a Ford Motor Company tervezője volt. Egyébként ez a modell tette lehetővé a középosztálybeli amerikaiak számára az utazást, és ez számít az első megfizethető autónak is. Ezen a napon történt 1977-ben, hogy az Enterprise űrrepülőgép első próbalepülése volt. Ekkor a gép egy Boeing 747-es tetejéről elengedve hajtotta végre az első szabadesést, majd sikeresen leszállt. Ez a repülés még nem az űrben történt, hanem a légkörben, de ez volt az első alkalom, hogy az Enterprise-t személyzettel tesztelték. 2000-ben a Kurszk orosz atom tenger alatt járó teljes legénységével elsüllyed a Barents-tengeren. Katasztrófája az év egyik legnagyobb nemzetközi érdeklődést kiváltó eseménye volt. Eddig tartott a múlt, de most vissza a jelenbe, ahol Lugosi Katalin énekli Budai Dénes szerzeményét, a Bohóc dalt, Balázs Tamás és zenekarával. Utána pedig Bojtor Imre érkezik egy andalgóval. Sírdogál az őszi szél. Ébredjenek velem!

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Ma napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz nagyon felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására többfelé mérséklődik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul. Ma ünnepli névnapját Hilárion, Hilda, Clarisse és Larina. Na de a fő névnapos Klára. A Klára a latin clarus melléknév nőnemű alakjából származik. Jelentése világos, fényes, ragyogó, híres. Boldog névnapot kívánunk! A folytatásban Zorán énekel, ebből se lesz már szerelem. Jó reggelt!

0: haja. 4 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: 1875-ben született Csörgei Titusz, ornitológus, festőművész. Herman Otto tanítványaként rövid idő alatt az ornitológia legjobbjai közé sorolták, és nemzetközi összehasonlításban is a kiemelkedő természettudósok közé emelkedett. 1887-ben született ezen a napon Erwin Schrödinger, Nobel-díjas osztrák fizikus, a kvantummechanika egyik atya. 1904-ben Losonczy Tamás született ezen a napon, Kossuth-díjas festőművész, grafikus. 1939-ben pedig George Hamilton, Golden Globe-díjas amerikai film és televíziós színész, zenei és filmproducer. Egyik ismert szerepe Harrison jogtanácsos a Keresztapa 3 című filmben. 1949-ben született Mark Knopfler, brit énekes, dalszerző, a Dire Straits frontembere. Gitár technikájára jellemző az ujjal pengetés. A modern rock történetében ő az egyik legelismertebb pengető nélkül játszó gitáros. 1969-ben született Tanita Tikaram, nyugatnémet születésű brit pop és folk énekesnő, dalszerző, dalszövegíró. Stílusára főleg rövid, akusztikus gitárral kísért dalok jellemzőek. Ezen a napon született 1971-ben, és nagyon sok teniszrajongó kedvence volt Pete Sampras, amerikai teniszező. Korábbi világelső, aki összesen 286 hétig vezette az ATP hivatalos világranglistáját. 6 egymást követő évet is világelsőként zárt. 1975-ben született Casey Affleck, Oscar, BAFTA és Golden Globe díjas amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró és filmproducer. És 1981-ben született Szabó Máté színész. Boldog születésnapot kívánunk! Lehár Ferenc Cigányszerelem című operettjének különlegessége, hogy a bécsi keringők mellett gazdag magyaros és cigányzenei elemeket is felhasznált. Most hallgassuk meg a Messze a nagy erdőt, Fischl Mónika előadásában. Derűs napot!

Jó reggelt kívánok! Első óránk lassan véget ér, és jönnek a hírek, de addig a Stúdió 11 játszik. Egy jó kis ébresztős csárdással indul a következő zenei óránk Besenyei Ferenc előadásában. Most kezdődik a tánc. Tartsanak velem 7 óra után is, várom vissza önöket. Derűs napot!

0: Műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Baka András eskütétele után mondott beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A 73 éves jogtudóst 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzijáték megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak száma. Már csaknem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtéren továbbra is szünetel a forgalom. Az országban szükségállapotot hirdettek. Az Egyesült Államok bejelentette, hogy több mint 15 millió dollár értékű segélyt küld, a természeti katasztrófa sújtotta Kolumbiába. Hatalmas vihar pusztított az Egyesült Államok középnyugati részén. Csaknem 1 millió háztartásban nem volt áram. Az orkán erejű helyenként 160 km/órás széllel érkező ciklon Ohio államban villámárvizeket okozott. Illinois és Indiana állam több térségében megszólaltak a tornádó veszélyt jelző szirénák. Chicago két legfontosabb repülőterén pedig átmenetileg leállították a forgalmat. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit-Kolumbia tartományban a hétvégi 20 ezer után további 10 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal, az Okangantó környékén lakóházak is leégtek, egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén. Turisták százezrei érkeztek Spanyolországba, hogy megnézhessék a mai teljes napfogyatkozást. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. A jelenség megfigyelésére legalkalmasabb régiókban csaknem ötödével nőtt a foglalások száma tavalyhoz képest. A kempingek teltházzal üzemelnek. A teljes napfogyatkozás sávja Galíciától egészen a Balear-szigetekig jut el, de jól látható lesz majd például Grönlandon és Izlandon is. Ma éjjel tetőzik a Perszeidák meteorraj, ahol derült lesz az ég, óránként akár 70-90 hulló csillag is felvillanhat. A legtöbb meteort magasan, keleti irányban lehet majd észlelni. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban a napokban távcsöves bemutatókat, megfigyeléseket tartanak, valamint rendhagyó zenés, kertmozis és kulturális programokkal készülnek. Ma napos, de szeles idő lesz. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

Jó reggelt kívánok, derűs napot! Köszöntöm Önöket 2026. augusztus 12-én szerdán a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Köszönöm, hogy velem vannak most is. Remélem, hogy kellemesen telik a napjuk. Ebben az órában ellátogatunk a nap településére, és természetesen napi népzenei szótárunk sem maradhat ki. Nem sokára felcsendül Tarnai Kis László előadásában a Gyere velem Akáclombos falumba című nóta, aztán operetrészletként Budai Beatrix énekli a Magyar lánynak magyar legény a babája című dalt, majd Fenyő Miklóstól hallhatjuk a Légy ma éjjel a társam című örökzöld slágert. Elsőként azonban itt a Magyar Zene Rádiójában a Fonográf következik a Köszönöm Doktor úr című dallal. Jó reggelt!

0: az a sötét.
1: Jó reggelt kívánok, derűs napot! Ma hazánkban csak részleges, ám tőlünk északra és nyugatra teljes napfogyatkozást élvezhetnek az érdeklődők. Még hazán keleti részén a napkorunk felénél is kevesebbet fedel a hold, addig északnyugati határainknál már 80%-a takarásban lesz. A napnyugta ideje szerint északnyugat felé haladva nő az az idő, amit a jelenséget csodálva tölthetünk. Még Békés Csabán nem egészen fél órát tesz ki ez, addig Sopronban 49 percet kapunk a jelenségből. Szemünk védelme érdekében a napfogyatkozást speciális szemüveggel nézzük, ami távcsőboltban és optikai szaküzletben vásárolható meg. Legyen szép élményben részük! A folytatásban az 1942-es év egyik legnagyobb magyar slágere, a Hamvadó cigaretta vég következik. Hegedűs Tamás szerzeménye Karádi Katalin előadásában vált klasszikussá, és különleges hangulatával ma is újra meg újra megérinti a hallgatókat. Nem véletlen, hogy évtizedek múltán is sok előadó tűzi műsorára, hiszen időtálló dallama és hangulata ma sem veszített a varázsából. Most pedig hallgassuk meg ezt az örökzöld slágert Jani Csákveca előadásában. A felvétel a Csináljuk a Fesztivált című televíziós műsorban készült. Utána pedig Jávor Pál nótázik. Toponári Mári. Derűs napot!

Kőbe, hóba, télen, nyáron, legszebb jány a Mári toponáron. Hajnalban már a rétet járja, ott búza virág őkünk a határba. Közel se jön hozzá,

Nincs én nékem fogadom, se kocsim, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog. Nincs én nékem fogadom, se kocsim, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog. Hogyha nékem meg lenne a fogadom, fogadom, vele ültetném az éjtet, fogadom. Nincs én nékem fogadom, se kocsi, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog.

reggelt kívánok, derűs napot! Nézzük, mi a helyzet az utakon. A 67-es főúton Polány és Gamás között egy személyautó szalagkorlátnak hajtott. A 67-es kilométernél a Kaposvár felé vezető oldalon csak egy sáv járható. A Dunakanyarban újra közlekedik a Komp Nagymaros és Visegrád között, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A folyó középső szakaszán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a Komp. Baleset történt a Hungária körúton a Kerepesi útnál. A budai alsó rakparton és az Árpád fejedelem útján pedig sávlezárás lassítja a forgalmat. Vezessenek körültekintően. Most hallgassunk meg egy részletet Huszka Jenő és Kristóf Károly Szép juhászné című operettjéből. Magyar lánynak magyar legény a babája. Az előadó Budai Beatrix és Dániel Gábor. Kísér Jónás Géza is zenekara. Jó reggelt!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján, ott
0: születtem. Népzenék.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: 7 perc múlva 3:48.
1: Encidától Banshidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Esztergom fejlett iparú iskola és kikötőváros Komárom Esztergom vármegyében, a Duna jobb partján. Megyei jogú város, az esztergomi járás székhelye. A mai értelemben vett város 1895-ben Esztergom szabad királyi város és a szomszédos érseki víziváros Szent Tamás, illetve Szent György mező települések egyesítésével jött létre. Magyarország egyik legrégebbi és legjelentősebb városa. Már az őskorban is lakott volt, a római korban pedig határvédelmi szerepet töltött be Szolva néven. A honfoglalás után a 10. századtól Esztergom a magyar állam egyik központjává vált. Itt született és koronázták királyá Szent Istvánt 1000-ben, és itt alapították meg az esztergomi érsekséget, amely a Magyar Katolikus Egyház legfőbb intézménye lett. A város a középkorban királyi székhely és vallási központ volt, de a törökök 1543-as elfoglalása után hosszú hanyatlás következett. A 18.-19. században újjáépült, legfontosabb jelképe az esztergomi bazilika lett, Magyarország legnagyobb temploma. Ma Esztergom fontos kulturális, egyházi és turisztikai központ. Ha tehetik, látogassanak el Esztergomba, és győződjenek meg személyesen is arról, milyen sok értéket rejt Magyarország egyik legősibb városa. Az Illés együttes felvételével megyünk tovább. Keresem a szót. Dankó Rádió.

Jó reggelt kívánok! Önök a Dankó Rádiót hallgatják. Rövidesen Tudta-e című rovatunk napi névzenei szótáron következik, melyben a Zűrös Banda zenekarról lesz szó. Addig a Bergendi együttes játszik. A következő órát Sóta Irén felvételével kezdjük. Én nem akarok minden áron férjhez menni. Várom vissza önöket. Jó reggelt!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A zenekar zenéjében a különböző kelet-európai és balkáni zenei hagyományok, román, magyar, makedón, cigány vagy szerb mellett a jazz és a modern tánczenék kapaszkodnak össze. Ebből a különböző kultúrákat és zenei stílusokat magába foglaló elegyből alakul ki a formációt jellemző egyéni zenei arculat. Ebből a leírásból nem tudnánk egyértelműen beazonosítani, vajon melyik zenekarról lehet szó, hiszen annyian tűztek már ki hasonló célokat az elmúlt évtizedekben.
2: A népzenei nyomozóiroda 543. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A zenekar az Űrös Banda, amelynek hangzása valóban egyedi. Most a 2015-ben megjelent első lemezükről idézzük a Napvilág, Holdvilág című számot. A dal szövege egy eredeti folklór szöveg, amely jó példa arra, hogy a népművészet milyen bátran és mekkora léptékben használ költői képeket. Haragszik a nap a holdra, a hold meg a csillagokra, a csillagok a mezőre, én a régi szeretőmre. Egyetlen verszakon belül az érzelem kozmikus távlatokat jár be. A belső békétlenség először két hatalmas égitestre vetül, majd néhány sor elég, hogy megérkezzen a földre, a rögvalóságunkba, a szívünk közepébe. Erre csak a legnagyobb költők képesek.

0: az Űrös Banda játszott, Básics Branka énekelt. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
3: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
2: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és az államfő beiktatásán sem. Az új államfő a választás eredményének kihirdetését követő 8. napon lép hivatalba. Gratulált Baka Andrásnak megválasztásához a román államfő. Nikus Ordán úgy értékelte, Romániának és Magyarországnak most lehetősége nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. A szlovák államfő Peter Pellegrini azt írta, bízik abban, hogy a két ország kapcsolata továbbra is a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épül. Vízben sodródó harci drónokat semmisítettek meg egy Fekete-tengeri Romániához tartozó gázmezőnél. A két orosz gyártmányú pilóta nélküli repülőszerkezetet a térségben dolgozó civil hajósok vették észre. Miután az ukránok jelezték, hogy a drónok nem hozzájuk tartoznak, a helyszínre küldött román katonai búvárok felrobbantották azokat. Ismét katonai erővel állított meg egy panamai teherhajót az amerikai hadsereg az ománi öbölben. A jármű többszöri figyelmeztetés ellenére tovább haladt Irán partjai felé, megsértve ezzel a Perzsaország ellen elrendelt tengeri blokádot. A haditengerészet fegyveresei ezért rakétákat lőttek ki a teherhajóra, amely a hajtóművet ért találat miatt nem tudta folytatni útját. Washington 4 hete zárta le ismét az iráni partokhoz vezető tengeri útvonalakat. A katonák azóta 55 hajót fordítottak vissza, 3-at megállítottak, 2 jármű fedélzetén pedig ellenőrzést végeztek. Itthon a Duna alacsony vízszintje miatt fennakadások kezeléséről egyeztet ma a kormány, az ülést a Paksi atomerőműben tartják. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Az év végéig kaptak haladékot azok, akik még nem cseréltették ki régi könyvformátumú személyi igazolványukat. A dokumentumok augusztus 3-án érvényüket vesztették, de 57 ezeren még mindig nem igényeltek újat. Az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül ingyenesen kikérhetik a kártyaformátumú igazolványt. Karbantartás miatt nem közlekednek a vonatok délelőtt Veszprém és Ajka között. 9 óra 20 perctől délután 12-ig az utasokat pótlóbuszok szállítják, emiatt több intercity járat megosztva közlekedik. Hosszabb menetidőre és többszöri átszállásra kell készülni. Részleges napfogyatkozás lesz este, a nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. Budapesten 19 óra 22 perctől látható a jelenség. A legnagyobb, csak nem 60%-os fedés napnyugtakor nem sokkal 20 óra előtt következik be. A keleti ország részben kisebb, nyugaton pedig nagyobb takarás látható. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenséget csak az erre célra gyártott speciális szemüveggel szabad nézni. Ma napos, de szeles idő lesz, délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, majd a hétvégén visszatér a kánikula. Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra 4 perc.
2: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

Jó reggelt kívánok, derűs napot! Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 12-én szerdán a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Köszönöm, hogy minket hallgatnak. Ebben az órában lesznek egészségpercek, és egy új receptet is megosztok Önökkel. Közben pedig sok népszerű dallamot hallhatnak. Hamarosan elhangzik a Szirmot bontott már a rózsa Máté Otiliától. Álmaimban valahol énekli majd Leblanc Győző, és jön majd az Árnyékdal a Mozart című musicalből Dolhai Attila előadásában. De most itt elsőként a Magyar Zene Rádiójában Bangó Margit következik Vörös Kálmáné zenekarával. Elszállott a vadgalamb a nyárfa tetejére. Jó reggelt!

Natale

0: 3 perc múlva, 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Az étrendben rendszeresen jelenlévő növényi eredetű élelmiszerekhez több olyan kedvező egészségügyi hatást is kapcsolnak, amelyek hosszú távon hozzájárulhatnak a szervezet megfelelő működéséhez. Ráadásul akad egy olyan zöldség, amely szinte minden zöldségesnél megtalálható, nem kerül sokba, mégis hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla, amikor egészséges alapanyagokat válogatunk. A titkos favorit nem más, mint a vörös káposzta, amit sokan leginkább párolva húsok mellé kínált köretként ismernek. Antioxidáns tulajdonsága miatt különösen érdekes. Kevés kalóriát tartalmaz, miközben rostot és C-vitamint is biztosít a szervezet számára. A vörös káposzta rendszeres fogyasztása ezért jól illeszkedhet egy olyan étrendbe, amelyben sokféle zöldség, gyümölcs, teljes értékű gabona és más növényi eredetű élelmiszer kap helyet. Nem kell belőle hatalmas mennyiséget enni, már az is sokat számít, ha időnként a megszokott köretek helyett egy adag friss, ropogós káposzta kerül a tányérra. Vigyázzunk az egészségünkre. A folytatásban Jenei Gábor énekel Johann János és zenekarával. Te vagy nékem az az asszony. Derűs napot!

legyen kék felettünk újra a nagy ég. Itthon vagyok újra, hazajöttem én, elnézek az égre, ragyog rám a fény. Ragyog rám az áldott aranynapsugár, újra visszaszállott a dalos madár. Adj, Uramisten, drús aranykalászt, hozzon az új nyár gazdag aratást. Kapjon esőt a határ, virágot a rét, zengen újra a madár, mint valaha rég. Adj, Uramisten, derűsebb jövőt,

Jó reggelt kívánok, derűs napot! Hamarosan Kós János nyújt át nekünk egy nótacsokrot, ifjabb Sánta Ferencés zenekarával. Utána pedig minden asszony életében jön egy pillanat. Énekli majd Sasvári Sándor, Vértes László és Szenes Iván szerzeményét. Ezt a felvételt a Csináljuk a Fesztivált című tévéműsorban hallhattuk. De elsőként itt a Magyar Zene Rádiójában világzenével megyünk tovább. Az ötödik évszak egy 2018-ban alakult magyar világzenei és akusztikus városi zenét játszó együttes, amelynek tagjai Isabella Cossanel, ifjabb Csóri Sándor és Hegedűs Máté. Az ő felvételüket játsszuk. A dal címe Sziget. Este 21 órától pedig még több világzenét hallgathatnak. Derűs napot!

Jó reggelt kívánok, derűs napot! Hamarosan megint főzünk valami finomat, de előtte szeretik megosztani önökkel egy gasztronómiai érdekességet, amelyen bevallom, én is meglepődtem. Ugyanis unikornis pizzáról már hallottam. Na de unikumos pizzáról még nem. Elsőre elég különösnek tűnt ez a párosítás, hiszen a legendás magyar gyógynövény likőrt én sem éppen egy pizzán tudnám elképzelni. Pedig most ez is megszületett. Az alap egy klasszikus margaréta pizza, amelyet friss rukkolával, pármai sonkával és fügével egészítette ki. Na de a legmeglepőbb elem azonban nem ez, hanem a mézzel kevert unikum, amely öntetként kerül a frissen sült pizzára. A készítők szerint a sós, édes és kesernyés ízek találkozása elsőre talán szokatlannak tűnhet, de éppen ettől válik igazán különlegessé ez a pizza. Ahogy mondani szokták, a puding próbája, jelen esetben a pizza próbája az evés. Úgyhogy egyszer talán ezt a különlegességet is érdemes megkóstolni. Most azonban térjünk vissza a zenéhez, egy andalgó következik Pataki István előadásában. Haragszik a pusztabíró. Derűs napot!

0: 3 perc múlva 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Jó reggelt kívánok, derűs napot! Mai receptünk a tészta chips. Hozzávalók: 25 deka száraz tészta, só, 2 evőkanál olívaolaj, 5 deka parmezán, 1-3 evőkanál fokhagymapor, 1 evőkanál oregano, 1 teáskanál piros paprika és bors. A mártogatáshoz pedig 14 deka görög joghurt, 1 evőkanál majonéz, 1 gereszt fokhagyma, só és bors. A tészta chipshez a választott száraz tésztát fogkeményre főzzük, bő sós vízben. A kifőtt, lecsepegtetett tésztát összekeverjük az olívaolajjal, a reszelt parmezán sajttal, fokhagymaporral, szárított oregánóval, piros paprikával, sóval és borssal. A fűszeres tésztát sütőpapírral bélelt tepsire szedjük úgy, hogy ne fedjék egymást, majd 180 fokon 15-20 perc alatt ropogósra sütjük. A mártogatóshoz a joghurtot összekeverjük majonézzel, zúzott fokhagymával, ízlés szerint sóval és egy kis borssal. A kisült tészta chipset hagyjuk kihűlni, majd a fokhagymás mártogatóssal kínáljuk. Ez nagyon jól hangzik. Jó étvágyat kívánunk! A folytatásban Majláth Júlia és Kovács Judit szerzeménye következik Szakó Julianna előadásában. Kísér Baranyai István és zenekara. Levél egy kartás nőhöz. Dankó Rádió.

0: tessék!
1: Dankó Rádió. Miskolcon FM 102,3. A Magyar Zene Rádiója.

Jó reggelt kívánok! Hamarosan jönnek a hírek, addig Berki Péter és zenekar a muzsikál. Farkas Rozika felvételével indítjuk következő zenei óránkat Bangó János és zenekara kíséretével. Irigyelik, hogy én téged szeretlek. Maradjanak velem 9 óra után is. Várom vissza önöket. Derűs napot!

0: Műsorajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
5: Testvérharc. Széthúzás. Belviszály.
6: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
5: Küzdelem az áhított célért.
7: Isten házában vagy fiam!
5: De a szenvedélyek mögött
8: mindenáron megvédelmezi az országot.
5: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Orkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalon.

0: Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a Szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, télpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Reklámot hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádén. Baka Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg tegnap köztársasági elnöknek az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és a beiktatáson. Baka András eskütétele után mondott beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzijáték megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csak nem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az Egyesült Államok bejelentette, hogy több mint 15 millió dollár értékű segélyt küld a természeti katasztrófa sújtotta Kolumbiába. Hatalmas vihar pusztított az Egyesült Államok közép-nyugati részén. Csaknem 1 millió háztartásban nem volt áram. Az orkán erejű helyenként 160 km/órás széllel érkező ciklon Ohio államban villámárvizeket okozott. Illinois és Indiana állam több térségében megszólaltak a tornádó veszélyt jelző szirénák. Chicago két legfontosabb repülőterén pedig átmenetileg leállították a forgalmat. Ma van a Nemzetközi Ifjúsági Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok társadalomban betöltött szerepére, jogaikra, kötelességeikre és mindennapi problémáikra. Az alkalomból világszerte rendezvényeket, akciókat szerveznek. Napjainkban a föld népességének fele 30 éves vagy annál fiatalabb, és ez az arány 2030 végére várhatóan eléri az 57%-ot. Vasárnapig látogatható a Vasarely kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A záró hétvégén már reggel 9-től várják az érdeklődőket, és szombaton tovább este 7-ig tart nyitva a múzeum. A kiállítás több mint 140 alkotáson, valamint fotókon, filmeken és dokumentumokon keresztül mutatja be a magyar származású, Franciaországban világhírűvé vált Viktor Vasarely életművét. A tárlatot eddig több mint 50 ezeren látták. Megdőlt tegnap a fővárosi hajnali melegrekord. A Jánoshegyen reggelre mindössze 25 fokig süllyedt a hőmérséklet. Az eddigi legenyhébb hajnalt augusztus 11-én lágymányosan mérték, 9 évvel ezelőtt 24,2 fokot. Tegnap délután beállt a korábbi fővárosi maximum hőmérséklet rekord is. Újpesten 37,9 fokot mértek, éppen annyit, mint 1921-ben a Gellért-hegy állomáson. Országszerte napos, száraz az idő, nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, a pontos idő 9 óra 4 perc.
3: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel. Irigyelik!

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 12-én szerdán a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Köszönöm, hogy továbbra is velem vannak. Sokat zenélünk ebben az órában is, és Dankó klubos felvételeket is hallhatnak. Hamarosan Szeredi Krisztina énekli Vigyázz, mert szúr a rózsa ága. Valami kis szerelem Farkas Bálint előadásában hallgathatjuk meg, és jön majd Ejzeman Mihály nagyslágere, Gál Zoltán nagy kedvence, a Paplak mellett lakik a Katika című dal Felföldi Anikó és Balázs Péter előadásában. De elsőként itt a Magyar Zene Rádiójában szintén operettel kezdünk. Ábrahám Pál és Harmat Imre Bál a Savoyban című operettjének dallamai csendülnek fel Bojtos Luca előadásában. Kísér Baranyai István és zenekara La Bella Tangolita. Jó reggelt!

Korda György dalait hallgatva nekem mindig megelevenedik a Tánccal fesztiválok aranykora. Az az időszak, amikor egy-egy új slágert szinte az egész ország ismert és dúdolt. A Tánccal fesztiválokat pedig családok nézték együtt a televízióban. Korda György ennek a korszaknak az egyik óriási kedvence volt, és külön öröm, hogy népszerűsége azóta is töretlen. Párjával, Balázs Klárival hétfő este is hatalmas sikerük volt a fesztiválon. Ez is bizonyítja, hogy dalait ma már több generáció ismeri és szereti. Jellegzetes hangja és összetéveszthetetlen előadásmódja pedig mit sem változott az évtizedek során. Most itt a Dankó Rádióban fogadják szeretettel a Bocsánat, hogyha kérem című dalt Korda György előadásában. Derűs napot!

Sok kacat, ócskaság, mi évek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattak és karkötők.

évebb megszokott a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Hamarosan Tölgyi Kriszta műsorra következik az aranylemezek, ahol szebbnél szebb örökzöld dallamokat hallhatnak. Kriszta elárulta, hogy a mai adásban az is kiderül, kinek és milyen gyermekkori emléke ihlette az Egyedül a tóparton, vagy ahogyan sokan ismerik, a Reszket a hold a tóvizén című örökzöldet. Most Zalatnai Sarolta felvételével megyünk tovább. Véntükör.

0: ilyenből nem lesz soha.
1: Szomorúan összenéznek, véget vetnek a zenének.
0: Nem látják a paplak mellett, hogyha arra menetelnek.
1: Bánatos a sok kis liba, bánatosabb sok rokona.
0: Egy vidám csak a katika.
1: Nem érdekli a szalika.

Jó reggelt kívánok! A Dankó Klub koncertjeinknek mindig egy különleges, szinte varázslatos hangulata van. A közönséggel való találkozás olyan, mint amikor egy nagy család összegyűl. Ezeken az alkalmakon a Dankó családtagjai találkoznak. És jó látni az örömet az arcokon, olykor pedig egy-egy meghatott könnycseppet a szemekben. Ezek a pillanatok teszik igazán emlékezetessé az együtt töltött estéket. Ilyen csodálatos koncert volt Harkányban is 2025-ben, ahol Kállai Bori a közönség nagy örömére elénekelte Lajtai Lajos és Békefi István örökzöld slágerét, a Hol van az a nyár című dalt. 2025-ben Körmenden is jártunk, és ez a koncert különösen kedves emlék maradt számomra. Ugyanis ezen az estén nem csak előadó művészként, hanem házigazdaként is találkozhattam a közönséggel. Felemelő érzés volt megtapasztalni azt a mérhetetlen szeretetet és közvetlenséget, amely egész este körülvett bennünket. Vannak pillanatok, amelyeket az ember sokáig őriz a szívében. Számomra ez az este ilyen marad. És ezen a csodálatos estén hangzott el a Maga nősember vagy boldog című dal Vörös Edit és Gergely Róbert előadásában. Tatabányán is nagy szeretettel fogadtak bennünket 2017-ben, ahol Száz Kati elénekelte a Különös Éjszaka volt című örökzöld slágert. Jó rádiózást!

Jó reggelt kívánok! Hamarosan 10 óra lesz. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Vármegyéről Vármegyére című rovatunk következik hamarosan. Adásunkat pedig újra hallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon a Dankó rádióra kattintva. A hírek után jön az aranylemezek Tölgyi Kriszta műsora. Majd 12 óra után Jó ebédhez szól a nóta, Budai Beatrix várja önöket. 14 órától pedig Szívküldi szívnek szívesen, a házigazda Gál Zoltán. Szeretettel várom önöket holnap reggel 6 órakor. Ébredjenek velem! További jó rádiózást kívánok a szerkesztő Nemes Niki, zenei szerkesztő Szabó Tamás és a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Egri József. Most Csepregi Gyula játszik. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Derűs napot!

0: vármegyéről vármegyére. Komárom Esztergom.
1: Káprázatos mestermunka. 1760-ban készült Prés. Az ismeretlen fafaragó mester megadta a módját. Az úgynevezett bálványos prést az Eszterházy család készítette a Komárom Esztergom vármegyei Baji uradalmi dézsmapincéhez. A 14 ágú kupolás csillagrendszerű nagypince 40 ezer akkó befogadására volt képes. Mindmáig ez a pincerendszer a Baji szőlőhegy első számú látványossága. Ide aztán komoly présre volt szükség. A több száz kilós, széltében és hosszában is több méteres, de milliméter pontossággal kidolgozott szerkezeten látható összes ábrázolás keresztény témájú. Borral kapcsolatos a Noé részegségét bemutató rész. Ez a legszebb állapotban megmaradt dombormű a présen. Szent György és Szent Katalin is megjelenik rajta. A felső keresztgerendán pedig Krisztus megkeresztelésének jelenete látható. A nyomó gerenda vége is díszes kiképzésű. Kígyó alakú pántok fogják az orsóhoz a gerendát. A végére egy kissé torz arc került. Rokokó, leveles kagylós faragványokkal körülvéve. A megrendelő tehát nem elégedett meg pusztán egy géppel. Úgy vélhette, ha megjelenik rajta a hitvilága, annak munkáját áldás kíséri majd. A prés a nemrég felújított Baji Esztergom kispincében áll. Júdea Péter, Kerti Károly és Szabó István restaurálta. Újra működőképes, de bort már nem készít, mert része a kispincében található kiállításnak.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Önök kérték.

0: Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dublán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádén. A Paksi atomerőműben üdésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-ai tűzijáték. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzijáték megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Oroszországban és Ukrajnában is többen meghaltak az éjszakai dróntámadásokban. Az orosz légvédelem 500 drón lelövéséről számolt be. A lehulló roncsok a Krasznodari terület több településén lakóházakat rongáltak meg. 2 ember meghalt, több mint 10 megsebesültek. A Krímben 1 ember vesztette életét, az orosz ellenőrzés alá vont Zaporizsja közelében pedig 3 sérültek meg egy ipari létesítményben. Ukrajnában Herszont érte súlyos támadás, 2 meghaltak, 2 megsebesült. Az oroszok célba vették Odesszát is, a Fekete-tengeri kikötővárosban lakóházakat, ipari létesítményeket ért találat. Vízben sodródó harci drónokat semmisítettek meg egy Fekete-tengeri Romániához tartozó gázmezőnél. A 2 orosz gyártmányú pilóta nélküli repülőszerkezetet a térségben dolgozó civil hajósok vették észre, miután az ukránok jelezték, hogy a drónok nem hozzájuk tartoznak, a helyszínre küldött román katonai búvárok felrobbantották azokat. Turisták 100 000-rei érkeztek Spanyolországba, hogy megnézhessék a mai teljes napfogyatkozást. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. A jelenség megfigyelésére legalkalmasabb régiókban csak nem 5 évvel nőtt a foglalások száma tavalyhoz képest. A kempingek teltházzal üzemelnek. A teljes napfogyatkozás sávja a Galíciától egészen a Balear-szigetekig jut el, de jól látható lesz majd például Grönlandon és Izlandon is. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit-Kolumbia tartományban a hétvégi 20 000 után további 10 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal, az Okangantó környékén lakóházak is leégtek, egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén. Ma van az elefántok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a kipusztulás szélére került állatok megmentésére. Természetes élőhelyeik pusztítása, az orvvadászat és az illegális elefántcsontkereskedelem súlyos veszélyt jelent populációjukra. Az afrikai elefánt a föld legnagyobb, az indiai elefánt pedig a 2. legnagyobb szárazföldi emlőse. Mindkét fajta védettnek számít. Országszerte napos, száraz az idő. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, adásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pontos idő 10 óra 4 perc.
3: Ezek. Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma a Kell néha egy kis csavargás című rádiós musicalből Malek Miklós, Szenes Iván és Hofi Géza egyik szerzeményével kezdünk, amit a Stúdió 11 kíséretével Kovács Kati és Hofi Géza énekel. A műsor első részében pedig hallhatják még például Fenyvesi Gabi, Zorán, Máté Péter, Szécsi Pál, a Neoton Familia, a V-motorok, Szigeti Fercsi és Harangozó Teri felvételeit is. Jó szórakozást kívánok!
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
4: Nézd már, kotta van a szemétbe.
5: Szemét van a kottában.

0: vagyok.
1: Minthogy társultam veled.
0: Zenei életünkben lomtalanítok.

Egy beteljesületlen fiatalkori szerelem emlékét idézi meg a Szép Júlia című dal. Az elérhetetlennek tűnő lány kicsit idősebb és fényes autóval jár, ezért a fiatalember megfogadja, hogy egyszer majd híres és sikeres ember lesz, hát ha akkor majd észreveszi őt Júlia. Gerendás Péter és Sztevanovics Dusán szerzeményét Zorán énekli. Utána pedig az 1977-es Tessék választani rádiós dalverseny mezőnyéből hallgatjuk meg Magyar Csaba és Solymos Tóni, Ahogy a két szemeddel nézel című dalát, az Express együttes és a Magyar Rádió vonós tánczenekar előadásában az aranylemezek.

Máté Péter megszámlálhatatlanul sok slágert hagyott az utókorra, de az egyik legszebb kétségtelenül a Hazám, amely már szól is az aranylemezekben.

A magyar könnyűzene egyik legnagyobb csillaga, Szécsi Pál még teljesen ismeretlen volt, amikor az első táncdalfesztivált megrendezték 1966-ban. Ekkoriban ő még Majlát Júliánál, illetve a Magyar Rádió könnyűzenei stúdiójában képezte magát. A tehetsége azonban már ekkor is nyilvánvaló volt, így a második táncdalfesztiválon 67-ben lehetőséget kapott, hogy elénekelhessen egy versenydalt. És ez olyan jól sikerült, hogy Vadas Tamás és Varga Kálmán szerzeménye, a Csak egy tánc volt, végül a második helyen végzett az előadásában. Csak egy

Idén júniusban az elmúlt 250 év legjelentősebb amerikai dalai közé választották a Where Have All the Flowers Gone című szerzeményt, amit mi Kalmár Tibor magyar szövegével úgy ismerünk, hogy Hova tűnt a sok virág. A békedalt a 60-as évek elején Pete Seeger írta, aki későbbi interjúiban elmondta, hogy a zenéhez ír dallamot, a szöveghez pedig egy kozák népballada szövegét használta fel, amire az irodalmi Nobel-díjas orosz író Mihály Solohov is hivatkozott a Csendes Don című regényében. Pete Seeger 1962-ben énekelte lemezre a dalt, 2002-ben beiktatták a Grammy hírességek csarnokába is a folk kategóriában. A magyar változatot Kovács Erzsi és a magyar hanglemezgyártó vállalat Vonóstán zenekara előadásában hallhatják most az aranylemezek.

Az 1969-es Sanremo-i dalfesztiválon a La Pioggia című dallal indult a fiatal olasz énekesnő Giulia Cinquetti. A fülbemászó dallal a 6. helyezéssel végzett, és nagy sláger lett. Természetesen magyar változata is született Vándor Kálmán szövegével, a Zápor címmel, amit mindjárt meg is hallgatunk Harangozó Teri és a Stúdió 11 előadásában. Előttük azonban még Szigeti Fercsit hallhatják, aki saját szerzeményét, a Szívfeszítő Fájdalom című dalt énekli, Tordai Zoltán Prímásin zenekara kíséretével. Ez a felvétel itt készült nálunk a Dankó Rádió stúdiójában tavaly májusban.

Az aranylemezek első részét Fényes Szabolcs feledhetetlen melódiáival zárjuk. Az örökzöld egybeleget a Stúdió 11 zenekar adja elő. Utána pár percet pihen a képzeletbeli időgépünk, de a 11 órai hírek után újra rákapcsolunk, hiszen a Dolly-ról egyik dinamikus, jól táncolható slágerével folytatódik a mai örökzöld zenei összeállítás. Itt a

0: műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berende Marianna mikrofonnál, Ötvös Ádin. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet.

0: Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokkja közül továbbra is csak a 2-es üzemel, hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászló felvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Elkezdte áttekinteni a 3-as metró meghosszabbításának lehetőségeit a Budapesti Közlekedési Központ. A bővítés Rákospalota-Újpestig jelentene 2 megállós szakaszolást, közölte a főpolgármesteri hivatal. Jelenleg a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése az elsődleges cél. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium július végén jelentette be, hogy folyik a 3-as metró meghosszabbítására szóló kivitelezési közbeszerzés előkészítése. A nyugati országok elfogják az orosz kereskedelmi hajókat, Moszkva hasonló lépésekkel fog válaszolni, jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatán. Az államfő hozzátette, hogy akcióikat készek a világ bármely pontján végrehajtani. Az Ukrajnát támogató országok az utóbbi időben többször lecsaptak az úgynevezett orosz árnyék flotta hajóira, amelyek külföldi zászlók alatt játsszák ki az Oroszország elleni szankciókat. Közben a Financial Times ukrán tisztségviselőkre hivatkozva arról ír, hogy Ukrajna amerikai kérésre nem indít több dróntámadást a Fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőjét használó nem orosz tartályhajók ellen. A washingtoni kormányzat amiatt aggódik, hogy a kazahsztáni nyersolajat szállító hajókat érő csapások destabilizálják az olajpiacokat és ártanak az amerikai cégeknek. Ismét rakétákkal állított meg egy panamai teherhajót az amerikai hadsereg az ománi öbölben. A jármű többszöri figyelmeztetés ellenére tovább haladt Irán partjai felé, megsértve ezzel a Perzsaország ellen elrendelt tengeri blokádot. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát. A korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Végül az időjárásról. Országszerte napos, száraz az idő. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, majd a hétvégén visszatér a kánikula. 11 óra, 4 perc.
1: Ezek.
2: A Jampi Hungária feloszlása után 1983 nyarán az egykori tagokból alakult meg a Dolliról. Még abban az évben megjelent a bemutatkozó albumuk Vakáció címmel, ami 3 hónap alatt aranylemez lett, 2 hónappal később pedig elérte a platina státuszt is. A címadódallal folytatjuk képzeletbeli időutazásunkat. Tölgyi Krisztina vagyok, és további kellemes rádióhallgatást kívánok!
1: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dancu Radio. Mikor egy este otthon egyedül talál, az ablakon kinézel, de semmit se látsz, mond, gondolsz rám.

0: és elfelejtett szavak után nem fordulsz már vissza. Mond, gondolsz rám. Megteszel mindent. Úgy csinálsz, mintha élnél. Órádra nem nézel. Elrohansz, mielőtt sírásra görbülne szállt. Mond, gondolsz rám. Mit elvettél magadtól? Nem kapod ajándékba vissza. Imád az égbe, hallgatásod földre száll. Mondd, gondolsz rá. És mikor tavasszal nyílnak az erdei virágok, magadat a tükörben oly öregnek látod. Mondd, gondolsz rá. Tested áruként a holnapnak kínálod, és napról napra árulod el titkaid másnak. Mondd, gondolsz rám. Mikor szerelmes kutyák vonítanak az éjben, te egyedül gömbölyödsz fészkedve. Mondd, gondolsz rám. Pedig várod, hogy az élet újra rád találja. De legbensőbb titkaid nem érti új barátod. Mondd, gondolsz rám. Egyszer majd tudod, szép lesz újra minden. Nem lesz hiba a dalban, nem lesz hiba a versben. Igaz lesz minden szó, a csókok szívhez érnek. És a madarak messzi délről lassan hazatérnek. És én várni fogok, mert várni kell arra, aki nem jön el. Fáradt éjszakában tudod, álmatlan a csend, de hajnalban a derengés új reményt üzen. Éhes madár a reggel, az emlék megpihen. Akit az éjjel vártam, nem jön ma sem el.
1: Egy újabb fesztiváldal az aranylemezekben. Az 1977-es Tessék választani rádiós dalversenyen hangzott el először Németh Zoltán és Szenes Iván Nincs szerencsém című dala, amit ma is mindenki ismer az Apostol előadásában. Csak úgy, mint az utána következő Beat klasszikust 1969-ből az Illés előadásában. Szörényi Szabolcs és Bródi János, az észafontos, nem a hal.

Mindenki ismeri az Egyedül a tóparton, vagy más néven a Reszket a hold a tóvizén című örökzöldet. A 60-as években német leheltette slágerré, majd a 80-as években ismét népszerűvé vált Komár László feldolgozásában. Azt viszont valószínűleg csak kevesen gondolták volna, hogy a dalt gyerekkori emlékek ihlették. Pózs Zoltán a Táska Rádió című könyvében ezt írta, idézem. Zenéjét Deák Tamás szerezte, a szövegíró Hajnal István volt. Hajnal kivonult Kotta füzetével a Városligeti tópartjára, ahol is úgymond feltolultak az emlékei. Gyerekkorában sokat játszott a Vajdahunyadvár körül. Volt egy kislány játszópajtása Éva, akivel különös levelezést folytatott. A vár hátsó lépcsőjébe vájt lyukba rejtették el egymásnak szánt üzeneteiket. Aztán jött a háború, elsodródtak egymástól, és elmaradtak a levelek a lépcső üregéből. Hajnal a témából tervezett novellát és regényt is, de emlékezetünkben csak a dal maradt. Eddig tartott az idézet, most pedig következzen ez a feledhetetlen örökzöld Komár László előadásában az aranylemezen.

0: a fény, most is csak erre járok én egyedül. Ki tudja, meddig járok még egyedül, egyedül, egyedül, egyedül.
1: Magyar könnyű zene aranykora. Minden hétköznap délelőtt 10-től a Dankó rádióban. Aranylemezek.

Minden idők egyik legnépszerűbb magyar filmjében, az 1934-ben bemutatott Meseautóban kapta meg a női főszerepet a fiatal Perczel Zita, és az ifjú színésznő azonnal egy ország kedvence lett, hiszen Kovács Veraként nem csak az áruhás bankvezér, hanem a közönség szívét is meghódította. A Színi Akadémiát be sem fejezte, mert leszerződtette a Nemzeti Színház, és olyan filmekben játszott, mint például a Budai cukrászda vagy a Lovagias ügy. Mivel több nyelven is folyékonyan beszélt, 1935 nyarán édesanyjával Párizsba utazott, és francia színházi előadásokban is nagy sikereket aratott. 1939-ben férjhez ment egy francia színészhez, akivel a II. Világháború alatt Amerikába költöztek. De hiába beszélt tökéletesen angolul is, Hollywoodban nem ajánlottak neki szerepeket. Perczel Zita a következő évtizedekben Madridban és Rómában élt, majd 1991-ben tért vissza Magyarországra, miután a Budapesti Kamara Színház felkérte Noel Coward Forgószínpad című darabjának egyik szerepére. Élete alkonyán pedig Kecskeméten lépett fel. A nézők utoljára Csiki Gergely Nagymama című darabjában láthatták Perczel Zitát, aki 1996 tavaszán 77 éves korában hunyt el. Emlékezzünk most rá a Meseautó főcímdalával, Márkus Alfréd és Harmat Imre örökzöld szerzeményével, egy archív felvételről, amelyen Perczel Zita partnere Ilosvai Gusztáv volt.

0: csak álom ezt talán. A boldogság után már holnap mostohán mered rám a valóság. Nem ébredek fel még, könyörgöm ó nagy ég, hadd álmodjam tovább ezt a szép nagy csodát.
1: Mese on.

0: Az Edda Lelkünkből című rockballadája után szintén egy érzelmes dal következik az aranylemezekben, méghozzá Presser Gábor és Stevanovic Dusán az Ünnep című szerzeménye, amit ezúttal Szabó P. Szilveszter színművész feldolgozásában hallhatnak.
1: Ritka percek sejem szalagját, most együtt bontsuk fel. Számlát úgysem veszíthetjük el, most mégis rejtsük el, s mint szelit kéz a

Néhány perce már felidéztük a magyar filmgyártás hőskorának egyik sikerfilmjét, a Meseautót. Ugyanabban az évben, 1934-ben mutatták be a mozik a Lila Ákác című filmet is, ami szintén hatalmas siker lett, és ugyancsak remek volt a zenéje. Ebben hangzott el először Ábrahám Pál és Mihály István Halló Bébi című szerzeménye is, amit 1995-ben a Bergendi Szalonzenekar hozott újra divatba. A felvételen a hegedű szólót Oroszlán György játszotta, az énekes szólista pedig a ma már Jászai Mari, Emerton és Honti díjas színművésznő, a Dankó Rádió előadói díjának tavalyi kitüntetettje.

helyettese, az Akácos út hangzik el a hírekig. De ezúttal Zsoldos Imre az aranytrombitás és a Stúdió 11 feldolgozásában. A déli harangszó után viszont már hagyományos formában szólnak a magyar nóták, hiszen Budai Beatrix válogat önöknek a Jó ebédhez szól a nóta mai adásában. 2-től 5-ig pedig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban azok a zeneszámok csendülnek fel, amelyeket önök kértek Gál Zoltán műsorvezetőtől és Nemes Miki szerkesztőtől, szóval csak is közönségkedvenc dalok szerepelnek a repertoárban. Az aranylemezek mai stábja Szabó Tamás zenei szerkesztő, Borzsás Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy ma is beültek velünk a képzeletbeli időgépbe. A járat holnap délelőtt 10 óra után újraindul, szeretettel várjuk Önöket akkor is. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Ne sorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: Hírek a Dankó Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádin. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségére helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges.

0: teljes teljesítményén. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programok 8 órakor a hagyományos zászló felvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. Az Ízek utcája reggeltől éjfélig várja az érdeklődőket a Várkert előtti rakparton, a honvédség pedig kitelepül a Városligetbe. A parlament 20-ától 22-ig ingyenesen és regisztráció nélkül látogatható. A Budai Várban idén is lesz mesterségek ünnepe, de ugyanott kap helyet a protestáns sokadalom is. A Műegyetem rakparton koncertekkel készülnek. A Szent Jobb körment menet 19 órakor a Bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték a félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották. Az idei cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Részleges napfogyatkozás lesz este. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. Budapesten 19 óra 22 perctől látható a jelenség. A legnagyobb csaknem 60%-os fedés napnyugtakor, nem sokkal 20 óra előtt következik be. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenséget csak az erre célra gyártott speciális szemüveggel szabad nézni. Ma érdemes lesz az eget kímélni a hullócsillagok miatt is. Éjjel tetőzik a perszeidák meteorra. A derültájakon óránként akár 70-90 hullócsillag is felvillanhat. A Svábhegyi csillagvizsgálóban a napokban távcsöves bemutatókat, megfigyeléseket tartanak, valamint rendhagyó zenés, kertmozis és kulturális programokkal készülnek. Országszerte napos, száraz az idő. Nagy területen megélénkül a Tiszántúlon, megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, majd a hétvégén visszatér a kánikula. Kedves hallgatóink! Adásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pontos idő 12 óra 4 perc.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: A legnagyobb bölcsességeket és a fatális hülyeségeket mindig csak egy hajszál választja el egymástól. Gálik Péter író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 12-én szerdán is. Jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Látogassunk el már is képzeletben a dorozsmai határba. 60-i kis Gyöngyi lesz segítségünkre ebben, majd az Édesanyám nem tudok elaludni című dalt Gombos Maja nyújtja át a Dankó családtagjainak. Jó rádiózást!

Valahányszor rátekintek fekete gyászruhámra, indul így a soron következő dal, Huszár Katalin és Almádi Rudolf szerzeménye. Tarnai Kis Lászlót halljuk már is Lakatos Miklós zenekarával. Majd Mészáros Adél, Dócs Péter és Kalmár Magda előadásában elhangzik, az Este van én pedig várok rá című andalgó, majd a Kecskebéka felmászott a fűzfára és az Egy cica, két cica című csárdás.

meg ette. Ide tette, oda tette, mindenhova letette. Utoljára fülit forgat meg ette.

A soron következő dal összeállításban az egyik csárdás a szegedi csikósok világát idézi meg, akik az Alföld legendás lovas emberei közé tartoztak. A csikósok feladata a ménesek őrzése és gondozása volt, tudásukat pedig nemzedékről nemzedékre örökítették tovább. Kiváló lovasok hírében álltak, és ügyességük, bátorságuk messze földön elismert volt. A pusztai élet pedig számos népdalnak és magyar nótának adott ihletet. A csikós alakja ma is a szabadság, a virtus és az alföldi hagyományok egyik legszebb jelképe. A szegedi csikósról Eperjesi Erika énekel majd, aztán a sárga rigóról Somogyi Erika, de előtte még hallgassuk meg az Esik eső hegyen völgyön című melódiát Bányai Márton tolmácsolásában, majd a Szerelmes a nap a holdba című dalt Kényszeri Gyula szerzeményét Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László adja elő. A folytatásban Dankó klubos felvételeket hallunk itt a Magyar Zene Rádiójában.

Az ibolyáról és a gyöngyvirágról is talán többet tudunk, mint a fodormentáról, amely az egyik legkedveltebb hazai fűszernövény. Friss, üde illatáról és enyhén édeskés ízéről igazán könnyen felismerhető, ezért gyakran használják teákhoz, limonádékhoz és különféle ételek ízesítésére is. A népi gyógyászatban régóta becsülik, hiszen emésztést segítő és nyugtató hatása miatt is szívesen fogyasztják. Ez a növény a vidéki udvarok és a régi paraszti élet egyik kedves, jól ismert növénye, ezért is szerepel például Fejes Imre szerzeményében, amit most Gáspár Ani előadásában hallunk, de előtte még felcsendül a Láttál-e már szirmát bontó piros rózsát című dal is Pécsi Kis Ágnes tolmácsolásában. A dalcsokor második részében a Szegletes udvar, a Már mi nálunk babám és a Most kezdődik a tánc című csárdást Egri József, majd Solti Károly nyújtja át hallgatóinknak. Fogadják sok szeretettel!

0: oldalá a szívem habban, de is csak muzsikál, muzsikál. Virradatni áll, opál, rózsám, de szédül a fejem, ótá, oldalá a szívem habban, de is csak muzsikál, muzsikál. Virradatni áll, opál, álobál.
1: A Halljátok cigányok című csárdás Burka Sándor és Babusa Miklós szerzeménye 2023-ban az év magyar nótája szavazáson a harmadik helyezést ért el. Igen népszerű ez a magyar nóta, amit most hallgassunk meg Kis Attila Andor előadásában Lakatos Miklós zenekarának kíséretével. A felvétel 2021. augusztusában készült a Bródy Sándor utcai 6-os stúdióban. No, de előtte még Farkas Rozika a Kiskertemben Tudod-e Babám című dallal érkezik, ezúttal képzeletbeli színpadunkra.

hajókán sokat estetizíti, oly jól tudjátok. Öröm vagy bár a tél, ide jön az ember mindig hozzátok. A jókán sokat estetizíti, oly jól tudjátok. Prima!

Ezen a napon, szabadszálláson, 1911. augusztus 12-én született Dóri József, a Magyar Nóta egyik kiváló előadója. Nem csak énekesként, hanem szövegíróként is maradandót alkotott, számos általa előadott nóta szövegét maga írta. Civil hivatásában hosszú éveken át a pénzügyi pályán dolgozott, de a magyar nóta szeretete végig kísérte egész életét. 1986-ban szülővárosa díszpolgári címmel ismerte el munkásságát, emlékét pedig ma is nagy tisztelet övezi. Dóri József 2002. május 22-én hunyt el, 90 éves korában. Emlékezzünk együtt Dóri Józsefre most itt a Magyar Zene Rádiójában. Már is egy szerzeménye csendül fel, azt mondják, hogy Szerencsém van címmel. Majd a Vadvirágos réten andalogva jártunk című szerzeményét ő maga nyújtja át a Dankó család tagjainak, míg Csizmadia Imrével íródott Elég volt a legény élet című csárdását Szilágyi Sándor adja elő. Fogadják sok szeretettel, emlékezzünk együtt!

0: Dankó Rádió. Tokajban FM 88,3. A magyar zene rádiója.
1: Jaj, de nagyon régen.

Az elmúlt percekben Dóri Józsefre emlékeztünk, de felcsendült még Kolostyák Gyula előadásában Bihari János szerzeménye, a Jaj, de nagyon régen volt, de soká lesz című csárdás, illetve Horváth Zoltán és Tóth János István dalát is hallottuk, Fordulj egyet, Perdőj kettő címmel, ekkor Kalina Enikő énekelt. A folytatásban már Magyar Imre és a zenekara muzsikál, aztán jövünk a legfrissebb hírekkel, de persze visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az idei augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb, mondta Magyar Éva kormány szóvivő. Van, ahol már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket. Egyebek mellett a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászló felvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották. Az idei cukormentes torta pedig a szilvás, diós, fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Bolgár, csilei, mexikói és szlovén csoport is fellép a Székesfehérvári Néptánc Fesztiválon. Péntektől 5 napon át látványos gálaműsorok, utcatánc, térzene, gyermekprogramok, folkestek és éjszakában nyúló koncertek várják a közönséget.

0: A fellépők a helyi szociális intézmények többségébe is elmennek, hogy megosszák az ott lakókkal a nemzetközi táncélményt. A nyáron eddig több mint 900 alkalommal nyújtottak segítséget a Balatonparton a Vöröskeresztes önkéntesek. A leggyakrabban kagylóvágások és horzsolások okozta sebesültekkel fordulnak hozzájuk, de rovarcsípések és napszúrás miatt is felkeresték őket. Eddig 5-ször kellett mentőt hívniuk ájulás és súlyos allergiás reakció miatt. Közben az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról az UVS honlapján és a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emeltek egy műkorcsolya edző ellen. Az ügyészség szerint a nő kiemelt elvárásokkal és szigorral végezte munkáját. Hozzáállása egyre erőteljesebbé vált, és pszichésen, valamint olykor fizikailag is bántalmazta tanítványait. A vádiratban 3 eset szerepel, tudatta a fővárosi főügyészség. Sajtóhírek szerint az Európa-bajnok Gór Sebestyén Júlia a vádlott, aki ellen 2023-ban indult nyomozás. 8 millió forint sérelemdíjat kap egy férfi, akit úgy megvertek a foglárok a tököli börtönben, hogy ki kellett venni a lépét. A fővárosi ítélőtábla ítélete jogerős, tájékoztatotta a sértett jogi képviseletét ellátó Magyar Helsinki Bizottság. Az eset még 2018. szeptemberében történt. A bántalmazásról kamerafelvétel is készült, az érintettet börtönőröket 2020-ban elítélték. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Kedves hallgatóink, a pontos idő 13 óra 4 perc.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Továbbra is szóljon jó ebédhez a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. 13 óra múlt 4 perccel, és már is Lukács Anitát halljuk, a Budapesti Operett Színház primadonnáját, amint a Táncba hív a nóta engem című dalt nyújtja át hallgatóinknak ifjabb Berki Béla zenekarának oldalán. Majd Erdős Melinda, Lakatos Miklossal és zenekarával a Nádaházam teteje című csárdással érkezik ezúttal képzeletbeli színpadunkra. Hallgassuk meg együtt! Jó rádiózást kívánok újonnan bekapcsolódó hallgatóinknak is!

A 100 forintos bankó hosszú évtizedeken át a mindennapi élet egyik legismertebb fizetőeszköze volt. A régi 100 forintos sokak számára ma is nosztalgikus emlékeket idéz. Egykor komoly értéket képviselt, és bizony-bizony sok apró örömöt lehetett belőle megvásárolni. A magyar népies műdalokban a pénz gyakran nem önmagáért jelenik meg, hanem az emberi sorsok, szerelem, a mulatság, vagy éppen a könnyelműség jelképeként. Hallgassuk is meg a 100 forintos bankó volt a Lajbizsebben című Dóczi József szerzeményt Karcagi Nagy Zoltán előadásában. Majd a Tegnap éjjel álmomban és az Icipici kis galambom című magyar nótákkal Csuti Csaba és Jenei Gábor érkezik képzeletbeli színpadunkra. Elsőként Sánta Zsoltot halljuk, és a Szeretlek-e szónál nincs szebb a világon című Alpár Géza és Deák Rózsa szerzeményt.

Az Egy asszonynak kilenc a lánya című dal megtalálható Bokor János repertoárján is. 2016 márciusában el is énekelte Dunaföldvári Dankóklubunkon. Hallgassuk meg Szalai Antal zenekarának kíséretével.

Csík József, Szász Kati, Zsuzsa Mihály és Berkes János nóta felvételei követik egymást a folytatásban. Simonfi Kálmán és Lisznyai Kálmán szerzeményével indul a dalcsokor Jaj, de szépen muzsikálnak címmel. Aztán a Mindig szép a nyílóvirág, az Icarica kukorica és az Árad a Dunavize című dalokkal folytatjuk a sort. Tartsanak velünk!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, írjon a

0: színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Icca, ricca, kukorica, nem a cica, csak a vicca volt, aki a tejföl megette, megette. Suba, suba, göndör, suba, van még kislány a faluba, lesz szeretőm tíd is még helyette. Icca, ricca, kukorica, nem a cica, csak a vicca volt, aki a tejföl megette, megette.

0: fekete tengerből. Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: Most ismét így ebédidőtájban szóljon egy kis asztali muzsika, amikor is Kozák Gábor József prímás vezeti a zenekart.

továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Még két óráig együtt énekelhetjük a legismertebb magyar nótákat, mint például a Libamáj Kacsamáj és a Vásárhelyi Híres Promenádon című csárdást. Nótára fel, kedves hallgatóink!

lassan-lassan műsorunk végéhez érünk, de még mindig akad időnk arra, hogy lejátsszuk Nádasdy László előadásában a Molnár Csárdást. Meghallgathatjuk együtt Nagy Noémi előadásában a Ha én egyszer szerelmes lehetnék című dalt, de a zöld petrezselyemről is szó esik, ekkor Szöllős Jemese énekel majd. Elsőként azonban nem más, mint Kós János nótázik, felcsendül a Piros Pünkös Napján című magyar nóta, itt a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, ennyi fért szerdai Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében, melynek utolsó perceiben Bicskei Géza cimbalom játéka szól. Én ezzel a felvétellel megköszönve mai megtisztelő figyelmüket, búcsúzom már önöktől, abban a reményben, hogy találkozunk holnap is 12 óra után 4 perccel. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Itt a Dankó Rádióban 2-től 5-ig természetesen Gál Zoltánnal tölthetik a délután hátralevő részét. 3 teljes órában jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk, aztán 5 órától Popovics László várja önöket. 1 teljes órában 5 órától ismét Tudod-e még az én nótám, az egy nóta 3 életrovatunkkal. Én búcsúzom mára, a

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
3: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
3: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: A van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb, mondta Magyar Éva kormány szóvivő. Van, ahol már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és a légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityúkás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, az idei cukormentes torta pedig a szilvás díjós, fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. A jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntés lesz. Ezt írta a Telex érdeklődésére az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Közlésük szerint fontos, hogy a Hungarikum megnevezés valóban rangot és elismerést jelentsen, és olyan kiemelkedő értékeket emeljen ki, amelyek méltán lehetnek nemzeti identitásunk részei. Jelenleg zajlik a korábbi döntések áttekintése, mert úgy vélik, hogy a Hungarikum program a jelenlegi formájában nem maradhat fenn. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát. A korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap

0: Élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az országban szükségállapotot hirdettek. Az Európai Unió 2,1 millió euró sürgősségi humanitárius támogatást nyújt Kolumbiának a földrengés okozta károk enyhítésére. Az uniós támogatásból a helyszínen dolgozó segélyszervezetek a többi közt egészségügyi ellátást, ivóvizet, higiéniai és közegészségügyi eszközöket, ideiglenes menedéket és élelmiszert biztosítanak a károsultaknak. Több hektáron ég füves fás terület és két présház várpalota külterületén. Az egyik épületből egy embert is kimentettek. A tűz miatt több távvezeték leszakadt, ezért az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínen vannak. Az oltást a környékbeli hivatásos tűzoltók végzik. Vasúti talpfák égnek a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Hidas Németiben, az M30-as autópálya közelében. A tűz nem veszélyezteti a vasúti közlekedést. A Miskolctól mintegy 20 kilométerre fekvő Alsóvadász külterületén 25 hektárnyi akácos terület kapott lángra. Az oltást a szél is nehezíti. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
1: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a kívánság műsorban, és bízom benne, hogy együtt töltjük a következő nagyszerű három órát. A szerkesztő Nemesniki, a hangmérnök Wolf Attila. Ma a Klárákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik augusztus 12-én születtek, várjuk további kedves üzeneteiket a következő telefonszámon 061-759-60-71, de most válogassunk azok közül, amelyek már megérkeztek. Kocsisné vártak érte a dalt Bétót Magdától, Lakatos Miklós zenekara kíséri, Csak úgy mondom magának.

Mári névnapi alkalmából szeretné hallani a következő dalt, sok szeretettel köszöntjük. László Imrét Kócé Gyula zenekara kíséri, két babonás szép szemednek.

Édesapjának, Tornyi Tivadarnak kérte a következő nótát. Sok szeretettel, Évi. Talabér Erzsébetet, Olá Viktor zenekara kíséri. A házunk tetején zsupfedél van.

0: És most következzék egy üzenet a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok, Julika vagyok. Szeretném meghallgatni egy számot. Ki vagyok én? Péter Samek előadásába. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
0: Önnek is szép napot kívánunk, köszönöm a hívását. Péter Samek énekel, Ki vagyok én?

Hajdúböszörményben Szabóné Klárikának minden jót kíván Vaszil Ilonka és Kis Attila Miskolcról. Szalai Lászlót Díki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Egy kicsi ház van a domb tetején.

Kótaiban Vizi Józsefné Klárikának boldog névnapot, jó egészséget kíván Bariska. Madarász Katalint Berki Péter zenekara kíséri, nem tudom az életemet, hol rontottam én el.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 7 perc múlva 14:30 lesz. Dezsényi Judit Pécsről kérte a következő nótát, Csala Judit és Nógrádi Tóth István énekel, kísér Sárközi Béla zenekara. Ereszaladt fészkel a fecske.

Kisné Marika gyöngyösen várja egyik kedvenc nótáját, melyet Benedek Fi Katalin énekel, kísér Jónás Géza zenekara, Rózsabokorba jöttem a világra.

Feleségére, Klárira, akit 6 éve veszítettek el, emlékezik névnapi alkalmából férje Gál Gergely, fia, testvérei Franciska és Terike, Asztalos Lászlóné drága férjére és Iker testvérére, Kis Józsefnére, fájú szívvel és lélekkel emlékezik. Simándi József énekel, Bagó dalát halljuk a János Vitézből.

Fél háromban a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Nagy Erzsébetnek születésnapja alkalmából minden jót kíván lánya és családja, Nagy Lajos és családja, Hosszúné Varga Marika, unokatestvérei családjukkal és barátnője Erika. A győri Mohi utcai idősek otthonában Tóth Istvánné Klárának névnapja alkalmából jó egészséget, minden jót kíván, sokat gondol rá szeretettel lánya Gyöngyi, unokája Melinda és dédunokája Lelle Salomé. Kápolnán Gál Józsefné Klárika néninek 90. születés és névnapja alkalmából kíván erőt, egészséget, éljen boldogan még nagyon sokáig szeretetben, békességben, Kompoltról Farmáné Marika, Somogyi Erikát Varga Jenő zenekara kíséri, Gyöngyvirágos kiskertetben.

Rettegi Népiroska kérte a következő nótát Kalocsáról. Puskás Sándort, Magyar Imre zenekara kíséri, Csárdás kis kalapot veszek.

0: Külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Ott kívánok. A nagy szalontára kérném szépen Bondárné Szőke Ilonának és családjának. Tűzpiros virág. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Szeretettel küldjük Kovács Erzsi énekel.

Fájó szívvel emlékezik Meleg Istvánra halálának 13. évfordulója alkalmából, felesége Ibolya és családja. Férjére emlékezik a dallal Nagy Imréné Hunyadfalván. Vadász Zsolt énekel, megköszönök néked mindent.

Huszisné Katalin zsámbékról kérte a következő dalt, Kis Károlyt Fehér Sándor zenekara kíséri, erre nézek, arra nézek.

Szerencsről Gyarmatini Etelka kérte férjének is a következő nótát. Miklós Józsefet Olá Kálmán zenekara kíséri, a Cigányok sátora.

0: Hei, ozonia, tu zimberi, zomburi, si bossoi, io assoi, ladi, ladi, lo, me, sárga, lilion.
1: Számos okom van azt mondani, hogy töltsék velünk a következő órát is, de legyen elég három dalcím egyelőre. Moszkva parti esték, muskátlévirág, és az egy régi-régi dal mesél. Folytatjuk a mesét a hírek után, most Tordai Zoltán zenekara játszik.

0: igazgatójaként milyen repertoárral várja ősztől a színházba járók táborát. Vasárnap Aradi Tibor színész humoristával beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a vendéglátásban szerzett tapasztalatait mennyire tudta hasznosítani színpadi megnyilvánulásaiban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Varga Ferenc Józseffel való közös munka mennyire befolyásolja saját művészi koncepcióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
1: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
2: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Egy dunai fenékküszöb azonnali építésének megkezdéséről döntött a kormány a paksi kihelyezett ülésén. Ezzel párhuzamosan Paksnál készen létbe helyeznek 2 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, közölte a miniszterelnök. Ezzel a beruházással biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen -90 cm alá, és így az erőmű teljes kapacitással tudjon működni. Magyar Péter tájékoztatása szerint a munkálatok már megkezdődtek, mérnökök, vízügyi és energetikai szakemberek segítik a kivitelezést, valamint 100 katona is részt vesz a munkában. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, és további apadás várható, ezért holnap reggel megkezdik a romániai atomerőmű még működő 2. blokkjának fokozatos leállítását. Ezt az ügyvivő védelmi miniszter jelentette be. Radomir Uta szerint a folyam elágazásánál végrehajtott vízelterelési műveletekkel csak nem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. Az ukrán erők csapást mértek a Novorosszijszki orosz haditengerészeti támaszpontra, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán azt írta, légvédelmi állomásokat, kikötőhelyeket és a tengeri kikötői infrastruktúrát érte találat. Az ukrán drónerők augusztus első hetében az orosz árnyékflottához tartozó 12 hajóra mértek csapást a Fekete és az Azovi tengeren. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb, mondta Magyar Éva kormány szóvivő. Van, ahol már augusztus 19-én elkezdődnek a programok, máshol az ünnep utáni napokban is lesznek rendezvények. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek.

0: avartűz miatt lezárták a 8-as főutat Hajmáskér és Pétfürdő között. A vonatok sem járnak Székesfehérvár és Veszprém között. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint Hajmáskér és Öskü között nehezen megközelíthető helyszínen ég a bozót és az ajnövényzet. A 8-as főút zárását Királyszent István, Vilonya és Berhida felé lehet kerülni. A Budapestről Veszprém, Szombathely és Zalaegerszeg felé közlekedő vonatok csak Székesfehérvárig, ellenkező irányból csak Veszprémig közlekednek. Székesfehérvár és Veszprém között pótlóbuszok szállítják az utasokat, de a lezárás miatt egy másfél óra alatt teszik meg a távot, Ösküt és Hajmáskért pedig nem érintik. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A pontos idő 15 óra 4 perc.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, már is megyünk tovább remek zenékkel. Kovacsik Pált, a nagy horgászt Pellérd szőlőhegyen születésnapi alkalmából köszönti és kíván nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget és még sok-sok szép örömteli évet édesanyja és öccse Dénes. A 100 fok Celsius együttes játszik, a nagy ho-ho-ho horgász.

Karosházára drága édesanyánknak, Nyári Károlynénak küldjük a dalt 80. születésnapja és Ilona névnap alkalmából. Nagyon jó egészséget kívánunk. Szeretettel köszönti a Sárközi család Nagyszénásról, a Borbély család Budapestről és Nyári Ilona Németországból. Sallai Jánosnak 64. születésnapja alkalmából jó egészséget kíván, és minden jót kívánnak szerettei. Szilágyi Sándor énekel kísér Baranyai István zenekara, nekem is van ünnepnapom.

0: Szívföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Kaposzekcsőre Istvánnak küldeném, aki a babáját igazán szereti, akármilyen jeges eső esik, mégis felkeresi Nótát. Anna vagyok. Köszönöm szépen, viszonthallásra.
2: Köszönöm a hívását. Rezsnák Miklóst, Boros Lajos zenekara kíséri.

asszony, jöjjön meg a jobbik esze magának. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik esze magának. Ha nem szeret, azt is mondja meg, bánatom a bembrom a Dunában. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik esze magának. Ha nem szeret, azt is mondja meg, bánatom a bembrom a Dunában. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik esze magának.

A következő dalt Nagy Károly Győrben szeretné meghallgatni, Tápió Szeléről kontra László kérte, Radnai György énekel, Moszkva parti esték.

Sárbogárdon Varga János szeretné meghallgatni a következő dalt, melyet Kozma Irén énekel, a Dankó Pista zenekar kíséri. Volt ez jobb, és lesz is még.

tulajban Horváth Bélánénak névnapi alkalmából szeretettel kíván minden jót férje, ismerősei, a Poldmiller család, Nagy Lajos és családja Budapestről, a Debreceni Kórház dolgozóinak köszöni fáradhatatlan munkáját, a sok türelmet, és kíván minden jót Kéri Jánosné és párja, Pécsi Kis Ágnest, Balog Albert zenekara kíséri, Muskátli Virág.

Szajolból Harmatnézsóka kérte a következő nótát. Hatvani kis Gyöngyit Lakatos Miklós zenekara kíséri. Rózsa, rózsa, sárga rózsa.

Butorné Klárának barátnője küldi a következő dalt névnapja alkalmából Veszprémbe, egy kedves tavalyi emléket idéz fel, Császár Angela énekel, Champs-Élysées.

Puporka György drága feleségének 81. születésnapi alkalmából kíván nagyon sok boldogságot, hosszú életet a családtagok nevében sok szeretettel. Birinyi Sándornénak 60. születésnapi alkalmából minden jót kíván, sok szeretettel férje Sándor, fia Sándor, sógornője Szilágyi Sándorné és családja, illetve testvérei, Fényes Györgyöt, Sárközi Lajos zenekara kíséri, születésed napján.

Ságó Déné Irmuska Hajdú Böszörményben várja a következő nótát, Mészáros János Eleket Bangó János zenekara kíséri, Cudar ez a világ.

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. A Délszombathelyről kérte az Egyveleget Budapestről, melyet többek között Almási Éva, Kovács Adél, Tóth Enikő, Benkő Gyula és Rátonyi Róbert énekel.

zaj mulattató. Gintával gintázhatsz, hagylaltól megfázhatsz, és ha még ez is kevés, akár célba is lőhetsz, mert ez is egy főhet.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Török János vagyok Gyuláról, alapító tagja vagyok a Puskás Múzeumnak. Azra szeretném kérni, hogy most itt a Real Madrid megköszönti Puskás Ferencet, emlékezik rá. A Dankó Rádióban, ha eljátszanák a Real Madridnak a tiszteletére, hogy nótás kedvű volt az apám, mert ha ott ünnepeltek, akkor Puskás Ferencer a csapat mindenkor ezt elénekelte. Tisztelettel köszönöm, és köszönöm a Ferencvárosnak, hogy el tudta intézni, hogy tudja fogadni ezt a világhírű csapatot. Viszont hallásra.
2: Nagyon köszönöm a kérését. Kardinál Antalra Sajoládon halálának 7. évfordulója alkalmából emlékezik fájó szívvel felesége, 5 gyermeke, vejei, menyei, unokái. Puskás Ferenc énekel. Nótás kedvű volt az apám.

0: Nyéki Bélánék kisújszállásról kérte a következő nótát. Mészáros Andrást ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri. Még azt mondják, ez se szép, az se szép.
1: Még azt mondják, ez se szép, az se szép.

Német Imréné Kisberkes Margit halálának 47. évfordulója alkalmából a Somogy megyei Inkére szeretnénk kérni a dalt gyermekei és unokái. Nagyúton Stefanovszky Lajosné Klárikára névnapi alkalmából szeretettel emlékeznek fehérvári barátai. Pere János énekel, egy régi-régi dal mesél.

Heminger Zoltánné Budapesten szeretné meghallgatni a következő dalt. Bányai Márton az előadó, kísér Lakatos Miklós zenekara, Zavaros a nyárád.

Hévíz Györgyről kérte a következő nótát Tóbiás Ferencnél. Máté Otéliát Bura Kovács Andor zenekara kíséri. Ácsi, ácsi, ide hallgass rám!

Bömné Gyulika Komáromból kérte a következő nótát. Kollár Katalint Sárközi Béla zenekara kíséri. Édesanyám, nem tudok elaludni.

kis ízelítő a következő ura kínálatából. Nyitva van a százados úr ablaka, ketten az úton. Ha én gazdag lennék, ezekkel a dalokkal várom önöket a hírek után, most a Fővárosi Operettszínház zenekara játszik.

0: Műsor ajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar mintákat, örökzöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
4: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
3: Küzdelem az áhított célért.
5: Isten házában vagy fia?
3: De a szenvedélyek mögött.
6: Mindenáron megvédelmezi az országot.
3: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Szakra korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Paják Adrián, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Egy dunai fenékküszöb azonnali építésének megkezdéséről döntött a kormány paksi kihelyezett ülésén. Ezzel párhuzamosan Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna víz szintjén, közölte a miniszterelnök. Ezen beruházással biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és így az erőmű teljes kapacitással tudjon működni. Magyar Péter tájékoztatása szerint a munkálatok már megkezdődtek, mérnökök, vízügyi és energetikai szakemberek segítik a kivitelezést, valamint 100 katona is részt vesz a munkákban. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Felfüggeszteni a Mi Hazánk az összes devizahiteles ügyben indult végrehajtási eljárást. Fiszter Zsuzsanna, a mozgalom szakpolitikusa hangsúlyozta, azt is meg kell akadályozni, hogy a jelenleg még követeléskezelőknél lévő devizahitel tartozások végrehajtókhoz kerüljenek át. A politikus emellett sürgette, hogy a kormány mi hamarabb alakítson ki egy méltányos és igazságos kártalanítási rendszert a devizahitelezés károsultjai számára. Hűtlenkezelés gyanújával nyomoz a rendőrség a mentőszolgálatnál járműbeszerzések miatt. Sajtóinformációk szerint tegnap az országos mentőszolgálat két budapesti telephelyén iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. Korábban a népszava.hu azt írta, a nyilvánosan hozzáférhető közbeszerzési adatokból egyelőre az látható biztosan, hogy éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek, és több olyan milliárdos közbeszerzés is volt, amelyen mindössze egyetlen ajánlattevő vagy egyetlen konzorcium jelentkezett. Közben egy új mentőautó ára a 2016-os mintegy nettó 20 millió forintról 2025-re 62 millió forint fölé emelkedett. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd. A vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehetőség lesz. A részletes menetrend elérhető a

0: MÁV csoport utas tájékoztató rendszereiben és a MÁV Plus alkalmazásban. Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések, hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. A pontos idő 16 óra 4 perc.
1: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zenerádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm a hallgatóinkat, már is folytatjuk a kívánságműsort. Hévíz Györkön, Benei Ferencné, Pintér Klárikát névnapja alkalmából szeretettel köszönti népes családja, 5 unokája, 4 dédunokája, kérik, még sokszor süssön, főzzen nekik finomakat. A Hóvirág dúót halljuk, Nagymamé.

László Györgynének édesanyjának szeretettel küldi a következő nótát 60-ba, Szilvia. Pécsi Kis Ágnest Kozák Gábor József zenekara kíséri, valakinek muzsikálnak.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Elek Géza vagyok, Szeghalomról. Szolti Károlytól és Pintér Györgyitől szeretném meghallgatni. Itt van a Százados úr ablaka című nótát. Nagyon szépen köszönöm, és további szép napot kívánok a stábnak.
2: Köszönöm a hívását, örömmel játsszuk. Nyitva van a Százados úr ablaka.

Keményi Aladár Ózdról, Kovács Gyuláné Klárikának névnapi alkalmából minden jót kíván. Horton Bokovics Gyulának születésnapi alkalmából minden jót, sok boldogságot, hosszú életet kíván szeretettel, felesége Marika, Zárai Márta és Vámosi János énekel, ketten az úton.

Az asztaltársaságnak, akikkel együtt énekelte ezt a dalt, küldi szeretettel Mari, Kovács Kolost és Boros Lajos zenekarát halljuk. Nincs cserepes tanyám.

Barna Károlyné kisújszállásról kérte a következő nótát férjének. Szegedi Csabát Salasovics Norbert zenekara kíséri, Jegenye fánfészket rak a csóka. Jegenye.

Egerben Polyák Csilla születésnapja volt a napokban, de mint írja, ilyenkor nem ünnepel, édesanyjára emlékezik, aki idén már 12 éve nincs vele. Fejes Sándort, Szalai Antal zenekara kíséri, galambszívet örököltem az édesanyámtól.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 5 perc múlva fél öt lesz. Keszeiné Rózsa Egerből kérte a következő dalt, Kovács Katit a V-motorok kíséri, így legyen.

Jászfény Szarúról Katona Bélánék érte a következő nótát, Dócs Pétert Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, Kiskút, Kerekeskút.

Samu Alfonz pékmesterre, aki 21 éve nyugszik a herédi temetőben, 80. születésnapja alkalmából fájó szívvel emlékezik családja. Egyben emlékeznek Ozsvári Klárára is, akit 5 éve veszítettek el névnapja alkalmából. Dóka Zsuzsa énekel, erre szaladt fecskefészek.

0: Ismét egy nagyon közkedvel dal következik, Budáról Gabi kérte, Besenyei Ferenc énekel, Ha én gazdag lennék.
1: Édes jó Istenkém, te, aki annyi szegény embert teremtettél, tudhatod, hogy a szegénység nem szégyen, de nem is nagy dicsőség. Mondd, tönkre mennél abba, ha egyszer nekem is ide potyantanál egy kis gazdagságot.

válságműsorunkat hallják 7 perccel múlt fél öt. Busa Elemérnek felesége kérte a következő nótát Tapolcáról. Bohács Istvánt, Baranyai István zenekara kíséri. Lemegyek a pince fenekére.

0: szépen lesz, azután meg kisangyalom, szóba véd is jól lesz. Egyszer mentem el a ligetbe sétálni.
1: Pákozdról Erzsébet kérte egyik kedves nótáját, Herolivért Burapál zenekara kíséri, Hajnalom csillagom.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szép jó napot kívánok! Erős Julianna tatai tanítónő életére emlékezve, halálának 7. évfordulójára szeretném kérni a Csak a jók mennek el kezdetű, gyönyörű dalt, Huga Ibolya. Köszönöm!
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Mecsei János Csongrád megyében feleségére, akit másfél éve veszített el, emlékezik szeretettel. Szentesről Bagi Imre barátjára emlékezik szeretettel. Alex Tamás énekel, Csak a jók mennek el.

Feledi Róbertné Fonyódról egy régen hallott nótát kért, Szóka Júliát Tordai Zoltán zenekara kíséri, egy nap a házunkra szállt a gólya.

0: Classic.
1: Lukácsné emő keszüleinek Bácsbokodra küldi a következő nótát. Ujváni Marikát Berki Péter zenekara kíséri. Vékony deszka kerítés.

is így a műsor vége felé még egy nagy születésnapi köszöntés csokor következik. A Madocsai Nyugdíjas Klub tagjai Fabók Jánosné, Baksa Andrásné és Rátkai János mai születésnaposaink. Szeretném őket köszönteni egy szép dallal. Tarcal Jánosné klubvezető, Grencsikóné Nyíregyházáról a családtagok nevében lányának, anukának születésnapi alkalmából minden jót kíván. Üllőn Sándor Rozikának 66. születésnapja van. Drága Rozika, azt kívánjuk, hogy ez a születésnap is legyen tele szeretettel, örömmel és boldog pillanatokkal. Kívánunk jó egészséget, hosszú boldog életet és még nagyon sok szép évet együtt a családoddal. Lányod, fiad, öt unokád, menyed és vejed. Gyuricska Pisti Ipolynyékről írt ekképpen. Édikém, az 55. születésnapod alkalmából kívánom, hogy sokáig éljünk együtt egészségben, szeretetben, gyerekeinkkel, unokákkal, boldogságban. Nagyon szeretlek. A Motiva zenekar játszik születésnapodra.

Kedves hallgatóink, ennyire megdalfért a mai kívánság műsorba, holnap folytatjuk majd 2-kor. Önök mulassák tovább az időt a Dankó Rádióval, 5 óra után Popovics László műsorával. Ne feledjék, holnap reggel is Hajdú Tibor szabadsága alatt Egri József köszönti majd önöket 6 órakor. A kívánság műsort ma is Nemes Niki szerkesztette, a zenészerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. Legyen szép estéjük! Ifjabb Kállai Kisernő zenekara játszik. Viszont hallásra!

0: hogy a vendéglátásban szerzett tapasztalatait mennyire tudta hasznosítani színpadi megnyilvánulásaiban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Varga Ferenc Józseffel való közös munka mennyire befolyásolja saját művészi koncepcióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
1: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Danko oldalon.
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Egy dunai fenékküszöb azonnali építésének megkezdéséről döntött a kormány a paksi kihelyezett ülésén. Ezzel párhuzamosan Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna víz szintjén, közölte a miniszterelnök. Ezen beruházással biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és így az erőmű teljes kapacitással tud működni. Magyar Péter tájékoztatása szerint a munkálatok már megkezdődtek, mérnökök, vízügyi és energetikai szakemberek segítik a kivitelezést, valamint 100 katona is részt vesz a munkálatokban. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna víz szintje, felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Kritikus értékre csökkent a Duna vízszintje Csernavodánál, és további apadás várható, ezért holnap reggel megkezdik a romániai atomerőmű még működő kettes blokkjának fokozatos leállítását. Ezt az ügyvivővédelmi miniszter jelentette be. Radu Miruta szerint a folyam elágazásánál végrehajtott vízelterelési műveletekkel csak nem egy héttel sikerült meghosszabbítani az atomerőmű működési idejét. Románia egyetlen atomerőművének első blokját július végén állították le. Jelentősen bővítené a hírszerzőszolgálatok jogköreit a kormány Németországban. A tervezet szerint a Szövetségi Hírszerzőszolgálat és az Alkotmányvédelmi Hivatal jövő évtől online házkutatást is végezhetne, vagyis hozzáférhetne a mobileszközökön, magánszámítógépeken tárolt adatokhoz. A német szövetségi belügyminiszter indoklása szerint erre az Oroszország felől növekvő fenyegetés, valamint a kémkedés, a szabotázs és a hibrid támadások veszélye miatt van szükség. Több száz embert vettek már őrizetbe gyújtogatás miatt idén Görögországban. Több mint 250 ember ellen gondatlanságból okozott tűz, csak nem 30 ellen azonban szándékos gyújtogatás miatt indult eljárás, számolt be róla a görög tűzoltóság szóvivője. Az országban évek óta problémát okoznak az erdőtüzek. A gyújtogatókat 20 év börtönre és 200 ezer eurós bírságra ítélhetik. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd. A vonatok Nyékládházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehetőség lesz. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, az adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A cél az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek más jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
1: Mikor összeházasodtunk, nagyon jó volt a lakodalmunk, végül is nem sokan voltunk, 50 fő. Hát 50 fő se volt, 35 körül voltunk, és ahhoz képest nagyon jó sikerült, jó volt. Meg azért is, mert hogy nagyon sok lakodalomba voltunk anno annak idején.
0: Zsuzsi lesz a vendégünk, de Piroska történetét is meghallgatjuk.
2: Mi, ahogy jártunk forni, még jártak anyáink is, nagymamáink is, és mi is, mikor olyan lányok lettünk, hát mi is jártunk forni, mert nem volt semmi, nem volt semmi, ami elfoglaltuk volna. Meg hát szerettünk járni.
0: Csaba is itt lesz velünk.
3: 75-ben érettségiztem Gyöngyösön műszerészként, és Egyesült Izbóban helyezkedtem el Gyöngyösön, mint gépbeállító műszerész a Aranytűz diódagyártó soron.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A nóta, amely újra felidézi hallgatóink életének fontos pillanatait. Lakodalom van a mi utcánkban. Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Lakodalom van a mi utcánkban. No, Zsuzsik, ez miért szól?
1: Ez meg a mi is, mikor összeházasodtunk, nagyon jó volt a lakodalmunk. Végül is nem sokan voltunk, 50 fő. Hát 50 fő se volt, 35 körül voltunk. És ahhoz képest nagyon jó sikerült, jó volt. Meg azért is, mert hogy nagyon sok lakodalomba voltunk anno annak idején, és nagyon vidámak voltak, jók voltak, igazi sátras lakodalmak, tehát hogy sátor alatt voltak a vendégek, meg, szóval kinfőtt bográcsokba az étel, a sok finomság, úgyhogy ez nagyon-nagyon nem olyan, mint a mai esküvők, most már csak majdnem, hogy csak azok vannak, kevés a lakodalom, de most már ceremóniamester van, az nem olyan, mint a igazi jó Dankó Rádió zenekar, az élő jó zenekar. Hát én mindjárt mulatos vagyok, ha zene van a világon. Én énekelek és táncolok, mindent.
0: Melyik volt a legemlékezetesebb lakodalom az életükben?
1: Hát
0: az önökén kívül, ugye?
1: Milyenké is, hál' Istennek. Hát úgy azért a rokonságban, meg úgy nagyon sok helyre elhívták ugye a szüleinket, nagyszüleinket, és mindenhova vittek magukkal. Hát mindegyik jó volt úgy. A lányunké is például jó volt. Ettől függetlenül, hogy ceremóniamester volt, a megnevezés a régi világban vőfény, ugye?
0: Igen.
1: Ezt váltotta fel most a ceremóniamester, de aranyos volt.
0: Meg és az önöké egyébként, az önöké az miért volt különleges, vagy miért volt nagyon jól sikerült?
1: Azért, mert azért sikerült nagyon jól, mert háznál volt, Gyoma Endrődön volt a férjeméknél, és akkor férjem, ahol lakik, és oda eljött mindenki tőlünk is, aki solti lakos, akik meg voltak hívva, meg, szóval ott a kis ház körül volt, tehát a házban volt, lakáson belül volt, olyan jó hangulatos volt, és ugyanúgy főttek az ételek, ez ki nem maradhat, meg olyan tortát csináltatott nekem nagymama, vagy nekünk nagymama,
0: igen,
1: hogy gyöngytyúk és három kis gyöngycsirke. Na mondom, mama, három családot is szeretnék, eltaláltad. Úgyhogy
0: tehát
1: nagyon...
0: egy gyöngytyúk és három kis csirke
1: három
0: volt rajta?
1: Gyöngycsirke, igen. Igen, és meg is élte a nagymamám, és hát a dédimama az unokájait, megélte.
0: Aha,
1: mert ő 2016-ban hunyt el, ő is most már 7 éve, most lenne 100 éves.
0: De jó.
1: A szegény.
0: Na, hát igen, akkor hallgassuk meg a dalt, jó?
1: Igen.
0: Jó, emlékezve erre a tortára, nekem ez nagyon tetszik egyébként. Gyöngytyúk és három kis csirke.
1: Igen.
0: Lakodalom van a mi utcánkban.
1: Pörkölt torta, László, nem akármilyen...
0: Ráadásul pörkölt torta?
1: Pörkölt torta, kristálycukorból, meg azt meg kell így pörkölni, mert...
0: Ja, bocsánat, mert én a gyöngytyúkról és a kis csirkéről már a pörköltre, már mint a... Igen, értem. Tudom, ez a grillás, pörkölt cukor, igen. Ha mondom, ez milyen torta lehetett. Már zselésítették, vagy kihütötték.
1: Olyan, mint a cukrászmester kiformája, olyan, mint a milyen dobos torta teteje, ami van
0: tudom,
1: rajta. Tudja,
0: tudom, persze, abszolút.
1: Az a jó, finom, amikor meg vagyunk fázva, érdemes csinálni egyébként ilyet.
0: Igen. Na figyeljen, akkor most játsszuk le a dalt, ne kanyarodjunk el a témától. Lakodalom van a mi utcánkban, ez szólt át itt a Dankó Rádióban. Tudod-e még az Én Nótám című műsorban Zsuzsi kedvencei között?
2: Lakodalom van a mi utcánkban, ide hallik csehát.

Egy nóta, három élet. Lakodalom van a mi utcánkban. Hamarosan teljes egészében meghallgatjuk majd ezt a népszerű felvételt, de addig még egy hölgy és egy úriember is itt lesz velünk. Piroska és Csaba mesélnek a felvételről. Hamarosan tehát itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

jamais.

0: Kacsonyom, szeretem is van, hogy sose legyek várva. De hogy ebből csak egyet is becsaljak, higgyék el, ki van zárva.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Piroska néni és Tarnai Kis László vannak velünk, vagyis Tarnai Kis László hamarosan majd énekelni fog. Lakodalom van a mi utcánkban. Ezt a dalt hallgatjuk meg. No, az esküvőjére emlékezünk vissza?
2: Hát először azt mondanám, hogy mi, ahogy jártunk forni, még jártak anyáink is, nagymamáink is, és mi is, mikor olyan lányok lettünk, hát mi is jártunk forni, mert nem volt semmi, nem volt semmi, ami elfoglaltuk volna. Meg hát szerettünk járni, és minden éven anyáink is felöltöztek egyszer Móriónak. Hát nem tudom, hogy ismerőse ez a szó Lászlónak.
1: Nem. Minek?
2: Nem. Úgy, hogy az idős nénik felöltöztek valami fiatalnak, vagy barminek. Van anyáink is, és mi is, mikor forni jártunk, hát egyszer meggondoltuk, hogy felöltözünk mi is. Na de minek? Akkor abba úgy döntöttünk, hogy lakodalmas csapatnak öltözünk.
1: Aha.
2: És én voltam a menyasszony. Egy fiú volt, vagy egy lány volt a vőlegényem. A többi lány ilyen koszorús, vagy nyoszoljónak mondták akkor.
1: Igen.
2: És volt két zenészünk is. A testvérem, aki László volt, ő is tudott hegedülni. Meg még volt itt egy ugyanolyan idős fiú, mint ő, szólt neki úgy, hogy volt két zenészünk is. És mikor rendben voltunk, hogy már elindulhattunk, elindultunk. Na de hova megyünk? Ha gyerünk a lelkészhez, hogy eskessen meg minket. Hát mikor mi bementünk a lelkészhez, hát csak nézett, hogy mondtuk, hogy szeretnénk megesküdni. Hát nézett, de aztán meg, szóval eszébe jutott, hogy van ilyen, hát ott behívott bennünket és levényképezett. Nagyon örült nekünk, és még mentünk a többi helyre is.
1: Na, milyen hát többi helyre?
2: Azért mondtam el, hogy ilyen volt régen a fonóba járással.
1: Igen, milyen helyekre mentek még egyébként?
2: Még olyan helyre mentünk, ahol fontak, mert tetszik tudni, itt a faluba több helyet voltak asszonyok, akik összegyűltek, mert ugye nem mentek az egyik falu végéről a másikra, hanem ott az egyik falu végén is volt, a középen is volt a falunak, meg a másik végén is volt, úgyhogy mi oda mentünk. De először a lelkészhez, és mondom, lefényképezett minket, én úgy elküldeném valahogy, ha el tudnom, de nem tudom.
1: Ez tényleg érdekes kép lehet. Ez neki is emlékezetes volt akkor. Hallgassuk meg a dalt, jó? Tarnai Kis László érkezik, tehát a történet kapcsán jön itt a Dankó Rádióban. A lakodalom van a mi utcánkban, Piroska néni kérésé.

Egy nóta, három élet. Lakodalom van a mi utcánkban. Nem sokára, az óra vége felé meghallgathatják majd teljes egészében a felvételt, de addig még Csaba is mesél majd nekünk. Tartsanak velünk a Dankó Rádióval, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsorral. Egy nóta, három élet.

0: határon, határon. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az In No Time című műsort hallgatják. Csabával beszélgetünk. Jön a dal, amelyet szeretne meghallgatni, ez pedig Len a lakodalom van a mi utcánkban című felvétel. No, hát a saját lakodalmáról lesz most szó?
1: Nem, hanem életem legemlékezetesebb lakodalmáról, mind a mai napig, pedig ez nagyon régen, még 77-ben történt, 76-ban. 75-ben érettségiztem Gyöngyösön műszerészként, és az Egyesült Izzóban helyezkedtem el Gyöngyösön, mint gépbeállító műszerész a aranytűzi jódagyártó soron.
0: Egy
1: kedves abasári kolléganőm hívott meg az esküvőjére. Az a érdekessége az esküvőnek, hogy a vőlegény nagyrédei volt, és abasár is, meg nagyrédei is ilyen rátarti település volt annak idején, talán még most is, és megadták a módját. Az pedig abban nézett ki, hogy sátoros lakzi volt, és 250 vendég volt a lakodalmon, cigányzenekar húzta a talpalávalót, rengeteg étel, ital, minden, ami fel volt sorakoztatva, tehát kitettem magukért a mennyasszony vőlegény, illetve a családjuk. Hihetetlen jó lakodalom volt, jó hangulat volt, hajnal is tartott a szószoros értelmében reggel 6-ig, és mégsem fáradtam el, jól éreztem magam, és vasárnap, szombaton volt a lakodalom, vasárnap hajnalban Gyöngyösről, Gyöngyös Pipishegyre, mivel nem volt semmilyen közlekedés, még gyalog mentem haza a lakzi után. Tehát egy emlékezetes, nagyon jó lakodalom volt.
0: Nekem is egyébként megmaradtak így lakodalmak az emlékemben. Valahogy ez a hajnali időpont még így jobban rögzíti az emlékeket, nem? Tehát, igen, hogy amikor így, van a hajnalnak egy szépsége, ami így még emlékezetesebbé teszi az eseményt. No, akkor hallgassuk meg.
1: Ahogy bandukoltam hazafelé, és dúldolgatom, én egyegettem a lakodalomban, ami utcámban volt.
0: Akkor dúldolgassunk most is, jó? Lakodalom van a mi utcánkban, ez jön tehát itt a Dankó Rádióban Csaba kérésére.

Ez volt már a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig Zsuzsi, Piroska és Csaba beszéltek a Lakodalom van a mi utcánkban című népszerű magyar nótáról. Holnap is lesz majd egy nóta három élet, János, Lajos és Margó lesznek a vendégeink, hogy melyik felvételről fognak beszélni. Az holnap 5 órakor derül ki itt a Dankó Rádióban. Nos, mindjárt érkezik Balog Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig persze Egri József és a Túl az Operencián itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát mára a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Holnap délután 5 órától ismét várom Önöket. Popovics Lászlót hallották. Minden jót! Viszont hallásra!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A zenekar zenéjében a különböző kelet-európai és balkáni zenei hagyományok, román, magyar, makedón, cigány vagy szerb mellett a jazz és a modern tánczenék kapaszkodnak össze. Ebből a különböző kultúrákat és zenei stílusokat magába foglaló elegyből alakul ki a formációt jellemző egyéni zenei arculat. Ebből a leírásból nem tudnánk egyértelműen beazonosítani, vajon melyik zenekarról lehet szó, hiszen annyian tűztek már ki hasonló célokat az elmúlt évtizedekben.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 543. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A zenekar az Űrös Banda, amelynek hangzása valóban egyedi. Most a 2015-ben megjelent első lemezükről idézzük a Napvilág, Holdvilág című számot. A dal szövege egy eredeti folklór szöveg, amely jó példa arra, hogy a népművészet milyen bátran és mekkora léptékben használ költői képeket. Haragszik a nap a holdra, a hold meg a csillagok a mezőre, én a régi szeretőmre. Egyetlen verszakon belül az érzelem kozmikus távlatokat jár be. A belső békétlenség először két hatalmas égitestre vetül, majd néhány sor elég, hogy megérkezzen a földre, a rögvalóságunkba, a szívünk közepébe. Erre csak a legnagyobb költők képesek.

0: az Űrös Banda játszott, Básics Branka énekelt. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
3: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061 759 60 71. E-mail

0: sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Namény Krisztina. Egy dunai fenékküszöb azonnali építésének megkezdéséről döntött a kormány paksi kihelyezett ülésén. Ezzel párhuzamosan Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, közölte a miniszterelnök. Ezen beruházással biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen -90 cm alá, és így az erőmű teljes kapacitással tud működni. Magyar Péter tájékoztatása szerint a munkálatok már megkezdődtek, mérnökök, vízügyi és energetikai szakemberek segítik a kivitelezést, valamint 100 katona is részt vesz a munkálatokban. Szeptember elején sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon naponta 10 pár személy vonat közlekedik majd. A vonatok Nyíklátházán, Hellyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehetőség lesz. Hűtlenkezelés gyanújával nyomoznak a mentőszolgálatnál járműbeszerzések miatt. Az Országos Mentőszolgálat budapesti telephelyein iratokat, számlákat és adathordozókat foglaltak le. Sajtóinformációk szerint éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek. Egy autó ára a 2016-os 20 millió forintról 2025-re 3-szorosára emelkedett. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes panaszait a Nemzeti Kulturális Alap ügyében lefolytatott házkutatás miatt. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség mintegy 17 milliárd forint értékű támogatás kapcsán folytat nyomozást. Ennek részeként egy hónapja lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait a Fidesz szervereit biztosító központban. A legfőbb ügyészség szerint ugyanakkor adatvédelmi problémákat vett fel, hogy olyan személyes adatokat is elvitt a nyomozóhatóság, amelyek nincsenek összefüggésben az NKA botránnyal. Környezetvédelmi vizsgálat indult Almásfűzítőnél a Vörösi Szabtározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. Szakemberek több ponton csaknem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. A térség korábban mocsaras, lápos terület volt, felmerült, hogy az onnan származó szerves anyagokban gazdag víz okozhatja a barnás elszíneződést. Nagy Boldogasszony főbúcsúját tartják a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen ezen a hétvégén. Szombaton és vasárnap is lesz gyóntatás és szentmise, szombat este pedig virrasztás kezdődik keresztúttal és éjféli misével. Az ünnep vasárnap este közös zsolozsmával zárul. A Mátraverebély Szentkúti búcsújáró helyett Erdő Péter bíboros prímás 2006-ban nyilvánította Nemzeti Kegyhelyé. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. 18 óra 4 perc.
2: Túl az operencián. A Dankó Rádió operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Többe, többe, orrfej volt a tanyám, az ám, itten a sorsom zordul, megfordult, nincs itt arisztokrata ám.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szerda estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Jakubi Viktor Jánoska című operettjéből a hármast Pártos Erzsi, Kishegyi Árpád és Maleszki Oszkár énekelte. Kísérjenek el minket ma is zenei kirándulásunkon. Ezen a héten Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettjéről mesélünk Önöknek. Ám előtte hallgassuk meg Szomor György és Posgai Zsolt a Monte Cristo grófja című musicaljéből a Bosszú keringő című dalt Dolhai Attila és Szomor György előadásában. Majd ezután Kálmán Imre a Montmartre Ibolya című operettjéből következik a Ma Önről Álmodtam Megint című dal. Az előadó Kocsis Dénes, kísér Ifjabb Erki Béla és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A 8 órai újság 1931. július 1-jei száma egyenesen a jövő színházi évad legnagyobb slágereként mutatja be Fényes Szabolcs és Harmat Imre új operettjét, a Maját. Most ebből idézek egy rövid részletet. Fényes Szabolcs és az egyik legjelentősebb librettista, Harmat Imre, új operetten dolgozik, amelynek a címe Maja, és a Fővárosi Operett Színházban kerül bemutatásra. A darabot előadásra kérte az egyik legnagyobb berlini színház. A librettó teljesen kész van, csak az egyes zeneszámokhoz szóló szöveg hiányzik még. A budapesti színházi körök nagy sikert jósolnak az új operettnek, amely tartalmában és zenéjében teljesen elüt a megszokottól, s a megunt sablonos operettzenéktől, a darabformáktól, és minden tekintetben újat nyújtó. Eddig tartott az idézet. Most pedig hallgassuk meg az operettből az Ó Szerenella című dalt. Énekel Lukács Sándor. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Fényes Szabolcs ragaszkodott hozzá, hogy a Maja korrepetitora is ő legyen. Bizonyságul hallgassák meg a következő idézetet, mely a híres operettek Fényes Szabolcs Maja című kötetében olvasható, melyet Nemlaha György írt. Az első premier előtt az egyik próbán ültem kamaszként, roppant izgalommal, s hallom, hogy a primadonna más felfogásban énekli a nagy slágernek szánt dalomat, mint ahogy azt én elképzeltem. Erőt vettem magamon, és felszóltam a színpadra. Művésznő kérem, ez így nem lesz jó. Mire Honti előre jött egészen a súgójukig, és rám kiáltott. Gimnazista, mass vissza az iskolába! Eddig tartott az idézet. Következzen most az operettből a Tudom, hogy van neki szémű dal. Énekel Németh Marika és Korda György. Dankó Rádió.

0: Túl az Óperencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A Maja című operett születése sok szempontból emlékeztet egy zenés komédia forgatókönyvére. Fényes Szabolcs véletlenül került a sértődött Harmad Imre pártfogásába, és elkövette azt a hibát, hogy maga is megbántotta a mestert, ugyanis nem ment el egy találkozóra. A sértett szövegíró éjszaka táviratot küldetett a lakására ezzel a szöveggel. Mai viselkedésével felmentett az Ábrahám felelősség alól. Azonban a szerződés a szerződés, pláne, hogy az előleg már harmad zsebében volt. Így a munka folytatódott. Mindez olvasható a híres operettek Fényes Szabolcs Maja című kötetében, melyet Nemlaha György írt. Most pedig következzen egy újabb részlet az operettből. Az indulót Radnai György és a Magyar Rádió és Televízió énekkara énekli. Túl az Óperencián.
1: Padramra hív a hangja, reseg a kürt, rajta dobbony, hát hősi szín.
2: Hősi szín.
1: Forr a vérünk, hagy fedérünk,

kedves hallgatóink, Claude Michel Schönberg a Nyomorú utat című musicaljéből az Áldott légy című dalt Egyházi Géza énekelte. A folytatásban Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből következik a Cintányéros Cudarvilág Simon Boglárka és Jenei Gábor előadásában. Kísér Baranyai István és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Danko Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. A Magyar Operett legszebb dallamai csendülnek fel augusztus 14-én a debreceni nagyerdei szabadtéri színpad nagyszabású gála koncertjén, a Csokonai Nemzeti Színház előadásában. A Hungarikumnak számító műfaj legismertebb slágereit a hazai operett játszás kiváló művészei szólaltatják meg. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig fogadják szeretettel Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből az Emlékszel még című dalt Miklósa Erika és Boncsér Gergely előadásában. Jó rádiózás!

Doktorú, doktorú, itt bent valami fáj. Azt hiszem, a szívemmel baj van. Doktorú, doktorú, úgy sajog ez a táj. Így nyöszörög és könyörög sok panaszos szál. Doktor úr, doktor úr, ellene mit ajánl? Jaj, ugyebár meggyógyít engem. Azt azért senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj. Szép feladat, hogy valaki doktor.

odaválja más. Betegen, s jöhet-e rosszkor? Így bekopog sorra a sok ajtón. Kérem, nyújtsa ki csak a nyelvét, sóhajtson.

0: et succesum.
1: Doctorul, doctorul, it bent valami fáj. Azt hiszem, a szívemmel baj van. Doktorúr, doktorúr, úgy sajog ez a táj. Így nyöszörög és könyörög sok panaszos száj. Doktorúr, doktorúr, ellene mit ajánl? Jaj, ugyebár meggyógyít engem. Azt az én, senki sem kérdezi meg a doktortól. Doktor úr, a maga színe sose fáj.
2: Kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Leár Ferenc arany és ezüst keringőjével zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Tartsanak velünk holnap is. Ezen a héten műsorunk középpontjában Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettje áll. Hamarosan híreket mondunk, majd jön a Húsz csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét, és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: 60 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, közölte a miniszterelnök. Ezen beruházással biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen mínusz 90 cm alá, és így az erőmű teljes kapacitással tud működni. Magyar Péter tájékoztatása szerint a munkálatok már megkezdődtek, mérnökök, vízügyi és energetikai szakemberek segítik a kivitelezést, valamint 100 katona is részt vesz a munkákban. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Környezetvédelmi vizsgálat indult almás fűzítőnél a Vörösiszap tározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. Szakemberek több ponton csaknem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. Házkutatást tartott a rendőrség az országos mentőszolgálat telephelyein, hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás. Sajtóinformációk szerint éveken keresztül ugyanaz a szűk vállalati kör szállította az új mentőautókat az OMS-nek. Egy autó ára a 2016-os 20 millió forintról 2025-re a háromszorosára emelkedett. Az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj elérte a szárazföldet, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vészhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához sorolnak, 130 ezer tonna nyers olajat szállított Indiába, amikor két hete megfeneklett egy ökológiailag kényes térségben. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzet kilométerre nőtt. A hajó elérését a monszun időszak nehezíti. Az ukrán erők sikeres támadást hajtottak végre Oroszország utolsó fekete-tengeri támaszpontja ellen 300 kilométerre a frontvonaltól, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. Légvédelmi állásokat és kikötőhelyeket találtak el rakétákkal és rakétahajtású drónokkal. Orosz Telegram csatornák arról számoltak be, hogy éjszaka az orosz légvédelem dróntámadást vert vissza Novoroszészkban és a Krímfélszigeten lévő Szevasztopolnál. Az idei nyár hőhullámai 15 milliárd euró többletköltséget is okozhatnak Franciaországnak, jelentette ki az ökológiai átmenetért felelős francia miniszter. A tartós aszály miatt az országban több mint 40 ezer embert sújt vízkorlátozás. A rendkívüli meleg fennakadásokat okoz az energiaellátásban, a hajózásban és a közegészségügyben. Idehaza folytatódik a napos, szeles idő, eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. 19 óra 4 perc.
1: Húsz csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
2: Nékem olyan asszony kell, és ezt a kerek erdőt járom én. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, ezzel a nóta füzérrel kezdjük mai húscsak prímásunkat itt a Dankó Rádióban. Béres Ferenctől és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarától hallgathatjuk meg a dalokat egy 1981-es felvételről. Majd Érika Hajlika Búza Kalász címmel, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, Újvári Marika és Balázs Tamás zenekara következik. Darázs Miska andalgója után Kapi Gábor saját szerzeményét énekli, Százados úr péntek reggel, Johann János és zenekara muzsikál majd. Kellemes időtöltést kívánok, maradjanak velünk!

sosem voltak véletlenek. A sarkadi bokterháznál egy asszonynak 9 leánya, ég a kunyhó, ropog a nád. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A Frisst majd Dóka Zsuzsától és Sárközi Béla zenekarától halljuk. A Csárdást pedig Koltai László énekli, akinek Nyári László együttese muzsikált Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban 2021. augusztus 5-én. Szigeti Felcsi és Tordai Zoltán zenekara is hallható lesz majd a Sarkadi Bakterháznál címmel, míg most Gáti Pál énekel Terék József zenekarával, már is kezdődik Szirmai László hallgatója.

folytatásban három Dankó klubos felvételt játszunk önöknek. Egy budapestit, egy devecserit és egy gyulait. Gyulán 2024. május 10-én jártunk. Velünk volt Jónás Géza zenekara, és színpadra lépett Hatvani Kis Gyöngyi is. A művésznő még az ezt megelőző évben, tehát 2023-ban átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Alacsony a cipőm sarka, ez lesz a közös produkció címe, illetve kapunk még egy Nátvedeles Kuli Pintyó című dalt is. Tarnai Kis László ezt megelőzően Csizmadia Imre és Gárdonyi Géza andalgójával érkezik, valamint Danyi Lőrinc zenekarával. Előtte azonban hallgassuk Farkas Rozikát, aki 2025-ben lett Magyar Nóta díjas. A művésznő Fejes Imre hallgatóját énekli, akinek Szalai Antal és zenekara muzsikál, a Prímás szintén Dankó rádiós díjazott.

Ez volt a Szeretőm Dunántúli című Kalmár Tibor, Fehér István Csárdás, Uti Annától és Bura Sándor zenekarától szólt a dal. A Hús csak prémás, itt a Dankó Rádióban, kedves hallgatóink. Egy nótával folytatódik, melynek szerzői Kóka István és Murgács Kálmán, Tegnap sem ragyogott több csillag az égen. Ez a címe a nótának, tehát a Duna Televízió egyik felvételéről halljuk, Nádasdy Lászlótól és Jónás Géza zenekarától. Majd Icipici kis galambom címmel Benedek Fi Katalin fakad darra, akinek a Rajkó zenekar játszik.

Pegze Gerber Miklós csárdása szólt, és egy újabb csárdás hallható nem sokára, leszakadt a pincelakat. Dóri József és Boros Lajos zenekara következik 1997-ből, majd Szántai Ildikó 1979-ből, Dankó Pista pattogatott kukoricájával.

Hallgató, Andalgó Csádás és Friss következik. Kerti Zsigmond Lajos és Kubányi György szerzeményét majd Pataki István énekli. Szép a rózsám, nincs hibája. Előtte Magyar Imre és Brand István csádását, Máté Otília. Ez lesz a Szólj-szólj csalogány. A Duna Televízió egyik felvételéről Kolostyák Gyulával és ifjabb Berki Béla zenekarából is találkozhatunk. Pántlikás kalapon fújdogálja a szél. De kezdjünk egy hallgatóval. Morvai Károly és Kulcsár József dala következik. Ásít az ég, vihar készül a pusztán. Már is Kis Károly dalol.

Dankó Pista Hamis a rózsám című andalgúját nem sokára az a művész úr énekli, aki 2024-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Ő Tolnai András, akinek Csóka Gyula zenekara muzsikál nem sokára, de előtte még jöjjön Bangó Marika Lendvai Csócsi József együttesével. Azt hittem, hogy minden könnyen.

Kedves hallgatóink, most búcsúzom önöktől, hiszen nem sokára véget ér a mai Hús csak prímás. De a jó hír az, hogy a Dankó Rádiótól még nem kell búcsút venniük, maradjanak velünk, ameddig csak kedvük és idejük engedi. Hallgassanak minket a folytatásban is. Én köszönöm a figyelmet valamennyi kollégám nevében, találkozzunk majd egy újabb Hús csak prímásban. Minden jót kívánok önöknek, Morvai Noémit hallották, most pedig még Lakatos Miklós zenekarát viszont hallásra.

0: Műsor ajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar mondákat, örök zöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelnünk. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
4: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó estét kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban van Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A mai paksi

0: Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Környezetvédelmi vizsgálat indult almásfűzítőnél a Vörösiszap tározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. Szakemberek több ponton csak nem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvíz ellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Hangsúlyozták, különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ott minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Buszsáv segíti a közösségi közlekedést holnaptól a Budaörsi úton a városközpont felé, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút. A Holdvilág utca torkolata után egy rövid szakaszon középen vezetett buszsáv is segíti a buszok haladását. Az autók számára változatlanul két forgalmi sáv áll rendelkezésre. Néhány hónapja a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál alakítottak ki buszsávot a Róbert Károly körúton. Már két honvédségi helikopter segíti az öskülyi tűz oltását, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Mindkét gép Szolnokról érkezik, hogy fordulónként 2500 liter víz szétterítésével segítsék az oltást. Az Öskülyi és Hajmáskér között délután keletkezett tűz már 15 hektárt érint, Öskün két melléképület leégett. Jelenleg 45 tűzoltó dolgozik az oltáson. A 8-as főút másik oldalán Sóly és Öskü között a fenyves ajnövényzete és néhol lombkoronája ég, ott 35 tűzoltó küzd a lángokkal. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések, hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. 20 óra múlt 4 perccel.
1: Táncházban talpon álló népzenekedvelőknek a műsorvezető

0: katonája.
1: Jó estét kívánok! Pévas János, azaz becenevén Panyiga, az Orfeó zenész csoport tagjaként énekelte Fábián Pista nótáját. Ma esti Táncházban című műsorunkban ráemlékezünk, aki augusztus 5-ére víradóra, életének 74. évében hunyt el. A zenész, néprajzkutató, néprajzoktató, a Néptáncosok Szakmai Házának egykori munkatársa, ifjú korában a hazai folk, polbeat és korai táncházas széna egyik legsokoldalúbb egyénisége volt. Olvasható a Pévas János Panyigától búcsúzó posztban a Folk magazin oldalán. Számos zenei formációban megfordult, játszott a Monsun és Gerilla együttesekben, alapítója, dalszerzője, énekese volt az Orfeó zenész csoportnak, majd a Vízöntő együttesnek, amely a magyarországi folkrock és kísérletező világzene egyik úttörője volt. Később a Kolinda, a Mákvirág és a Malév kamarás együttesekben zenélt, énekelt, s volt e zenekarok szövegírója. 1979-ben végzett néprajz és történelem szakon az ELTE bölcsészettudományi karán. Pályafutása során szerkesztőként, szerzőként és szakértőként számos alapvető néprajzi és népzenei kiadvány megvalósításában működött közre, évekig volt a Magyar Televízió népzenei műsorainak szerkesztője. A kutatásait összegző, önálló kötete a Pásztor és Betyárvilág folklórjáról Helybetyárok, Betyárok a népi kultúrában címmel 2012 többen jelent meg. Pályája kezdetén Dömötör Tekla professzor volt a mentora, míg egész életútját meghatározta a legendás koreográfushoz, a Honvéd együttes vezetőjéhez, Novák Ferenc Tatához fűződő mély szakmai és baráti kapcsolata. Munkássága szorosan kötődött a Hagyományok Házához, a Táncház Egyesülethez és a hazai táncház mozgalom háttéranyagainak gondozásához. Egészségi állapota megromlásáig állandó munkatársa és rovatvezetője volt a Folk magazinnak, a két havonta megjelenő országos szakmai folyóiratnak. Nyugdíjba vonulásáig oktatott a Fóti Népművészeti Szakközépiskolában, melynek alapító tanára és a néprajztantárgy hivatalos tanrendjének kidolgozója volt. Meghívott előadóként oktatott a Magyar Táncművészeti Főiskolán, s gyakran láthattuk őt fesztiválok zsűriében is. Pévas János Panyigára emlékező Táncházban című műsorunkban a Mákvirág együttes felvétele szól, MacPherson balladáját Pévas János Panyiga énekli, majd két általa szerkesztett rádió műsorral emlékezünk Panyigára. 1998-ban az élő népzene sorozatban mutatta be a Kolinda együttes felvételeit, melynek ő is tagja volt. S hadd mondjam el azt is, augusztus 16-án, vasárnap délelőtt 10 óra 4 perctől kezdődő Jöttön be jártomba című portréműsorunkban egy 2018-ban Pévas Jánossal, Panyigával készült műsort hallhatnak ismét.

Kedves hallgatóink! A folkmozgalom berkeiben 20 éve világszerte mítosz a Kolinda együttes berobbanása az európai népzenei újjászületés élvonalába a 70-es évek közepén. Napjaink zenei sajtója is a legendás jelzőt használja velük kapcsolatban. Franciaországban megjelent lemezeikről válogatta a mai műsor anyagát Pévas János, az együttes egykori zenésze és szövegírója. Elsőként az 1977-es lemezről hallgassunk meg egy Nagy László verset Dabasi Péter zenéjével. A Kolindára kezdettől jellemző volt a balkáni zenei motívumok ritmusok ötvözése a magyar népzenével.

A Kolinda szövegeiben meghatározó szerepet kapott egyfajta lázadó, szabadságra törekvő magatartásforma megjelenítése. Erre példa a következő betyárballada feldolgozás is, Barna Péterről, a 18. század végének híres szegény legényéről. A szöveg és a dallam először Arany János méltatlanul elfeledett népdalgyűjteményében jelent meg.

A Kolinda korai időszakában a lázadó történelmi magatartásformák iránti érdeklődés a Balkán zenei folklórjához való vonzódással párosult. Ezt tükrözi a Töredékek című nagyobb lélegzetű alkotás, amely a bolgár nép török ellenes harcainak állít emléket. Ezzel búcsúzik önöktől a műsor összeállítója Pévas János. Következő 12. adásunkban még mindig a Kolinda együttes három franciaországi lemezének anyagából válogatunk majd.

0: Táncházban című műsorunkban, melyben az augusztus 5-én elhunyt Pévas Jánosra, becenevén Panyigára emlékezünk, az általa 1998-ban szerkesztett Élő Népzene című műsort hallották, és most következzen ennek a sorozatnak a második adása, melyet szintén Pévas János Panyiga szerkesztett, a Kolinda együttes felvételeiből.
1: Kedves hallgatóink! Az Élő Népzene sorozat 12. adásában az előzőhöz hasonlóan a legendás Kolinda együttes 70-es években megjelent franciaországi lemezeiről válogat Pévas János, az együttes egykori zenésze és szövegírója. A Kolinda sajátos arculatához tartozott a formai kísérletezés, egy-egy szövegi tartalmi témakör nagyobb lélegzetű kompozíciókban való feldolgozása. Példa erre az 1978-ban megjelent Három árva, amely az egész magyar nyelvterületen, sőt egész Európában elterjedt balladatípus sajátos újrafogalmazása, sűrítése. Ezzel a balladával állítunk emléket Molnár Ferencnek, az együttes azóta elhunyt kiváló fúvósának.

A 70-es évek elején az Orfeó zenekar a rendőri zaklatások miatt vízöntőre változtatta nevét. Ez a zenekar vált ketté később, s az egyik rész vette fel a Kolinda nevet. A családias kapcsolat azonban megmaradt. A két együttes gyakori tagcseréi főképpen egymás között történtek. Jó példa erre a később már szintén nemzetközi hírű vízöntő frontembereként nevessé vált Kis Ferenc, aki Kamondi Ágnes közreműködésével alkotta a most következő Rabének című kompozíciót, amely az 1976-os első franciaországi Kolinda lemezen jelent meg.

Búcsúzva a 70-es évek Kolinda együttesétől, hallgassuk meg egy macedón betyárdal feldolgozását Nagy László fordításában. Kedves hallgatóink, elköszönünk Önöktől a szerkesztő Pévas János nevében.

Kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban az augusztus 5-én elhunyt Pévas Jánosra, Panyigára emlékeztünk. Az Orfeó zenész csoport, a Vízöntő, a Kolinda, a Mákvirág és a Malév kamarás együttesek tagjára, a Betyárok történetének kutatójára, aki nem mellesleg remek oktató, pedagógus is volt. Táncházban című műsorunkat zárja egy olyan felvétel a Makám és Kolinda együttesek előadásában, melynek szövegírója az augusztus 5-én életének 74. évében elhunyt Pévas János, alias Panyiga volt. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Kezdődik a Népek dalai, ez a Danko Rádió világzenei válogatása. Ma is egészen éjfélig színes világzenei csokrot nyújtunk át önöknek. Ezekkel a muzsikákkal bejárjuk az egész földet. A mai első órában például látogatást teszünk Algériában, Brazíliában, és több hazai világzenével is készülünk. Az óra és a műsor legelején pedig egy 2024-es muzsika következik. Sean Cutitól, aki Fela Kuti fia. Mindössze 14 esztendős volt, amikor édesapja elhunyt, de ő átvette zenekarát, és 2024-ben is adott ki nagy lemezt az Egypt 80-vel. Ennek egyik dalát hallgatjuk most. Sean Cuti következik, a dal a Tap.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A most következő algériai származású művészt, Hamdi Benanit, annak idején nagybátyja, Mohamed El Kurd biztatta arra, hogy kamatoztassa tehetségét. Így az 1943-as születésű művész az ő tanácsára kezdett el énekelni. Meg is lett az eredménye, már 16 évesen énekversenyeket nyert, majd szélesebb körű ismertséget is szerzett. 1963-ban később segített modernizálni a maluf műfajt, azzal, hogy ősi témákat használt a modern hangszerek és új zenei témák mellett szövegeiben. Hamdi Benanit rajongói egy idő után a Fehér Angyal címmel látták el, mert mindig fehér öltönyben látták fehér hegedűjével. Tőle hallgatunk most egy 2021-es dalt. Algír világzene következik, az előadó Hamdi Benani, a dal pedig a Hosn el Habib.

Itt a Dankó Rádió és a világzenei magazin a Népek Dalai. A zene a szeretet kifejeződése, ami segít az embereknek tovább lépni az életben. Ezt vallja a kiváló brazil világzenész, rapper, Criollo, akivel mindezt 25 éves zenei tapasztalat mondatja, szóval hihetünk neki. Nem adták neki könnyen a sikert. São Paulo körül egy bódivárosban töltötte gyermekkorát, és összesen 18 évet kellett várnia, hogy első korongját felvehesse egy barátja segítségével. 2011-es lemezével megjött a siker számára, Jónia szakmai díjra jelölték, és a világ számos nagy zenei színpada is megnyílt számára. A csillogás mellett azonban Criollo mindig a földön maradt, és a siker mellett látja szakmája árnyoldalait is. Egyszer azt mondta, hogy a zene köré épült ipar egyáltalán nem könnyíti meg a művészek életét az érvényesülésben, csak a barátok azok, akik elviselhetőbbé teszik a létezést ebben az olykor nehéz közegben. Úgy érzi, ebben a felpörgetett szakmában néha elvesznek az érzések, és egyfajta válságot lát urrá lenni saját hivatásán. Szerencsére mi ebből zenéjén semmit nem vehetünk észre. Következik Criollo 2017-es lemezéről, a Menino Mimado brazil világzene most a Dankó Rádióban.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Holnap után pénteken ismét lesz nálunk világzenei koncert. Ezúttal a svájci Folato együttes koncertjét hallhatják. Nevüknek különös jelentése van. Egy játékos, csíntalan, de jóindulatú lény, aki kisebb házi munkákkal segíti azokat, akik mosollyal és egy tál szárított gyümölcsel fogadják. Ez a kedves mítosz ihlette meg a névválasztásnál a formáció tagjait. A svájci zenekar a Genfi tópartjától a Chablais és a Valais kantonon át az Aosta völgyig terjedő régió zenei hagyományait éleszti újjá. A svájci Folaton zenekar célja, hogy a francia nyelvű svájci zene akusztikus hangszereken játszott újraértelmezésével hidat építsen a tradicionális és a kortárs zene között. Repertoárjuk kéziratokból, régi hangfelvételekből és gyűjteményekből táplálkozik. Kiegészíti mindezt a nyugat-svájci tájak énekeivel, valamint kortárs szerzők műveivel. Előadásaikban nem ritka, hogy a francia alpok más vidékeiről származó dallamok is felcsendülnek, finoman belesimulva az együttes hangzás világába. A svájci Folaton zenekar koncertjét holnap után pénteken este hallgathatják meg, 20

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, ezúttal skót világzenével.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek, folytatódik a Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei válogatása. Minden este jelentkezik ez a program, ha pedig világzenéből ennyi nem elég, kattintsanak a mediaclick.hu/Dankó oldalra, ott a korábbi műsorokat is meghallgathatják. Ma este még belehallgatunk hamarosan a Besodrom egyik korábbi 2019-es lemezébe. Aztán játszik még a 90-es évekből egy klasszikust, a Buena Vista Social Club, és egy indiai tablajátékos, Subhasis Bhattacharya 2018-as felvételével is készülünk. További jó rádiózást mindenkinek! A következő 6 percben visszaugrunk a 90-es évekbe. Karen Mattison felvétele szól, a Waiting for the Wheel to Turn.
2: I don't know, this world's getting better, but I'm still...

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig.

A Dankorádió világzenei válogatása szólt, ez a népek dalai, magyar zenével folytatjuk, következik a Besodrom. A népzenét a hagyományőrzés konzerválni igyekszik, de az évtizedek, évszázadok során tengernyi behatás érte mindig, valamint éri most is. Ezt mondja Barca Gergő, az imáron több mint 20 esztendős Besodrom együttes frontembere. A zenekar elődje a Sógor Koma együttes volt, amelyet Barca Gergely, Pettik Ádám és Tóth József alapított. Az elnevezés arra utal, hogy Barca és Pettik egymásnak sógorai. Első fellépésük Besodrom néven 1999-ben a Szigeten akkora sikert aratott, hogy még ugyanazon fesztiválon többször is zenélniük kellett. Első korongjuk a Macsó Hímzés platina lemez lett. A kezdetektől fogva rengeteget koncerteznek külföldön. Először Angliában, Franciaországban és Olaszországban, később Spanyolországban, Németországban, majd Európa szinte minden részén. 2003-ban eljutottak a tengeren túlra is, ahol rögtön első alkalommal a Montreali Jazz Fesztiválon 35 ezer ember előtt mutatkozhattak be, és arattak hatalmas sikert. Meg is kapták a fesztivál Best of címét. 2019-ben adták ki születésnapi korongjukat, erről hallgatunk most egy csocseket, vagyis egy besodromos dalt. Íme Barca Gergő szerzeménye, játszik a Besodrom, a dal az Atomcsocsek.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

A Dankurádiót hallgatják, ez a Népek Dalai világzenei válogatásunk. Folytassuk kubai zenével, jön a Buena Vista Social Club, amely valóban egy klub volt, egy havannai szórakozóhely a 40-es, 50-es évek színes, izgalmas zenei életében. A város hedonista korszakában minden foglalkozásnak külön klubja volt, a szivarsodróktól a szakácsokig. A Buena Vista a zenészeké volt, akik persze koncerteztek is, a hely pedig éjszakai klubként működött. Ez persze Havannában nem verte ki a biztosítékot. Az összetartó erő a divatból kimenni azóta is képtelen latin-amerikai tánc volt, a menedék a múlt század első felének brutalitásából. A tánc miatt zenéltek, ittak, ismerkedtek. A salsa akkoriban az életet jelentette. 1959-ig, amikor is a forradalmat követően felszámolták az éjszakai életet. Ma már a helyiek nem is tudják, hol állt a régi klub. Aztán Nick Gold, angol világzeneproducer, 1996-ban Havannába hívta Ry Cooder világhírű gitárost, hogy pár helyi és afrikai zenésszel vegyenek fel néhány dalt. Az év politikailag forró volt, az afrikaiak végül nem kaptak vízumot, így kubaiakkal kellett őket pótolni. Ennek a véletlennek köszönhetjük a Buenát, amely szigorúan értelmezve 13, egyébként pedig legalább 20 tagot számlált. A rendező digitális kamerával vett fel két koncertet, meg ehhez rengeteg beszélgetést, az eredmény pedig az együttesével azonos című dokumentumfilm lett, amely a világ minden szegletébe eljuttatta a Buenát, mellesleg elindította a latin könnyűzene azóta is tartó újjáéledését. A kritikusok és a nézők szerint a siker oka legalább annyira az életérzés és a hangulat, mint maga a zene. A filmhez tartozó album egyik nagy slágere lett a Chen Chen című dal, Compay Segundo Son szerzeménye, Eliades Ochoa és Ibrahim Ferrer tolmácsolásában. Az egyszerű dal Juanikáról és Chen Chenről szól, akik lemennek a tengerpartra, és miközben Juanika szitálja a homokot, Chen Chen belebirul a lány érzékiségébe. Ime a Buena Vista Social Clubtól szól a Chen Chen itt a Dankó Rádióban.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Kórádiót hallgatják, világzenei válogatásunk szól, ez a Népek dalai. Folytassuk egy híres táblájátékossal, aki zeneszerző is, és számos indiai ütőhangszeren is játszik. Ő Subhasish Bhattacharya, aki számos kortárs indiai lemezen játszott már, és több filmhez meg televíziós sorozathoz készített zenét. Testvére Debashish Bhattacharya is zenész. Hallhatják dalait világzenei magazinunkban is, sőt az egész család egy hatalmas zenész dinasztia Kalkuttában. A táblám, hangszere pedig ütős hangszer, újjal játszanak rajta, különböző magasságú és hangszínű hangokat ad. Nagyon gyorsan játsz rajta, énekléshez hasonlít a hangja. Következik most egy 2018-as dal az indiai Subhasish Bhattacharyától, ez a Senegalese Impulse.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei világok találkozása különleges világzenékben. Ez a Népek dalai, itt a Dankó Rádióban.

0: Rövidesen 11 óra, folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatásban. Újabb különleges muzsikát hallgatunk, ezúttal Szváziföldről.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk most a Népek Dalait, ez a világzenei válogatás ma is egészen éjfélig. A színes világzenei csokorban ma este még egészen biztosan szól világzene Marokkóból, Szenegálból, és felidézzük a Dankó gálát is 2023. decemberéből, amikor a Parnógraszt zenekar ifjabb Sárközi Lajossal közösen muzsikált és igazi örömzenét műveltek. További jó rádiózást kívánok mindenkinek. A következő percekben világzene szól Szváziföldről, Zulu nyelven. Előadója a Bolodzsa, a dal pedig magyarul a Mi történik?

Tankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai. Marokkói világzenével folytatjuk jamaikai beütéssel. A Ribab Fusion zenekar nevéhez méltóan sokféle stílust kever. A berber kultúrát a karibi ritmusokkal, de van benne kicsi afropop és funky is. A következő dal címe arab, és annyit jelent, hogy neked, de az arab mellett a francia nyelv is megjelenik benne. Az ágádíri héttagú formáció 2008-ban alakult, célul pedig a berber kultúra megőrzését tűzték ki. A berberek Észak-Nyugat-Afrika őslakos rokon népcsoportjainak összefoglaló neve. Legismertebb csoportjuk a tuáregek. A berber nevet a kívülállók ragasztották rájuk. Ennek eredete a latin barbári, vagyis barbár szóból ered, amit az ókori rómaiak az Észak-Afrika partjain élő, latinul nem beszélő népekre és magára a területre is használtak. A zenekar nevében szereplő ribab egy húros, hajlított hangszer, színe a hegedűjéhez hasonló. Következik a Dankó Rádióban a marokkói Ribab Fusion 2018-as világzenéje.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

Folytassuk afrikai világzenével a Dankó Rádióban. Következik a szenegáli dalszerző, énekes Youssouni Dour, aki nem csak a zenét imádja és műveli fantasztikusan, hanem az egyik legnépszerűbb sportot, a futballt is. És mondhatjuk, hogy igazi hazafi, hiszen híresen futballrajongó nemzethez tartozik. Szenegálban ugyanis a gyerekek már egész kiskoruktól kezdve kergetik a labdát. Rajongása tárgyának adózhatott akkor is, amikor felkérték arra, hogy írja meg a 98-as franciaországi világbajnokság himnuszát. Ahogy elmondta, a mai napig élénken él benne az emlék arról is, mikor Szenegál 2002-ben bejutott a VB negyeddöntőjébe. Elmondása szerint koncertjei után ezeket az emlékeket őrzi a mai napig is legélénkebben a memóriájában, a miénkbe pedig befurakodott dalaival. És milyen jó ez nekünk. Youssouni Dour következik, szenegáli világzene itt a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap után pénteken ismét lesz nálunk világzenei koncert, ezúttal a svájci Folaton zenekar koncertjét hallhatják. Az együttes elkötelezte magát amellett, hogy kizárólag akusztikus hangszereken szólaltassa meg a francia nyelvű svájci tradicionális dallamokat, miközben időről időre más alpesi vidékek dallamai is felbukkannak koncertjeiken, ahogyan ők fogalmaznak, az európai népzenei párbeszéd részeként. Ezért is fogadták el a meghívást a 44. Euroradio Folk Fesztiválra 2025-ben, amely igazi ünnepe a tradíciókhoz visszanyúló zenének, és ahol 14 ország előadói mutatták be a kortárs európai folk zene sokszínűségét. A svájci Folaton zenekar névadója, a francia nyelvű Alpok mesebeli lénye, egy pajkos, mégis segítőkész figurája a helyi folklórnak, aki kitakarítja az istállót, vagy apróbb házi munkákat végez el, ha mosolyt és élelmet adnak neki. A név kötelez, éppen ez a játékosság és derűs csintalanság jellemzi az együttes zenei világát. Kéziratokból, népzenei gyűjtésekből és régi felvételekből merítenek, például Albert Goss és Otto Held munkáiból. Emellett a svájci Folaton saját kortárs kompozíciókkal is gazdagítja repertoárját, kiegészítve skót, ír, klezmer és más alpesi hatásokkal. A svájci Folaton zenekar koncertjét holnap után pénteken este hallgathatják meg 23 órától a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, ez volt a mai utolsó világzene a Dankó Rádióban. Köszönöm figyelmüket, remélem, hogy találkozunk holnap este is. Ma a gyártásvezető Sztrányolszky Imre, a hangmérnök Gorzsás Gábor volt. Korábbi műsorainkért kattintsanak a mediaclick.hu portálra. Én pedig köszönöm figyelmüket, búcsúzik a Népek Dalai szerkesztő műsorvezetője, Szabó Tamás.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: megesznek ott a szák, csókoták, táncra perdünk körülöttem a világ.
1: Éjszakai dalcsokor. Magyar Nóta válogatás most a Dankó Rádióban.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Azért, hogy én szegény legény vagyok. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, ma ezzel a dallal kezdjük a 20 csak prímást itt a Magyar Zene Rádiójában. Mészáros András kezdi egy órás zenei összeállításunkat Jónás Géza zenekarával. A prímás Tordai Zoltán az együttes élén, a felvétel pedig 2023. augusztusában a Duna Televízióban készült. Majd a Dankó Rádió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorából, Szóka Júliától és Varga Jenő zenekarától meghallgathatjuk Csorba Gyula és Szántó Ferenc egyik közös dalát, Volt-e már szívedben fájdalom? Ördög bújt a vonóba. Ez Lepsényi Pergel Géza és Németh Gyula csárdásának címe. Nem sokára Domoszlai Sándortól és Bangó János zenekarától hallhatjuk. Kellemes időtöltést kívánok, jó rádiózást, maradjanak velünk!

kokost. Önde folyt a vonóra, attól tízes a nóta, járjuk rózsám egy csoda módra. Dalam szállt a szívemre, itt vergődik, pihegve,

Megkértem egy piros rózsaágat. 2025-ös felvételről halljuk hamarosan László Imre és Takács Sándor nótáját, Lugosi Katitól és Duka Péter zenekarától. Majd archív felvételről a Julcsa, ha kimegyen a piacra, és az Ámol friss szól, Steiner Boriskától. Rózsa, rózsa, sárga rózsa, Szerdahely János és Heródek Sándor név frissének előadója az a művész lesz, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió életműdíját. Nem sokára Bokor János énekel, itt a Dankó Rádió húscsak prímásában.

könyvek, haj, pomádé, nyolcsa, sose leszek a magáé. Sejem szoknya, ott kolony, meg haj, pomádé, nyolcsa, sose leszek a magáé.

sok minden van magán, és

Orosházi, Bicskei és Martfői Dankó klubos felvételek következnek. Martfőn 2022. április 26-án vendégeskedtünk. Velünk tartott Baranya István zenekara, és színpadra lépett többek között Szász Kati is. Országúton hosszú a jegenyesor, ez a címe a művészek közös felvételének, mely Erdélyi Mihály csárdásából készült. Borzó Miska dalát ezt megelőzően a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett Budai Beatrix énekel, Maros vize folyik csendesen. Verki Péter és zenekara játszik a művésznőnek, előtte pedig Lakatos Miklósék húzzák Szőlősi Emese kíséreteként. Már is hallhatjuk idősebb Kalmár Tibor nótáját, Úgy nézek rád, mintha.

Jákub Verától és Magyar Imre együttesétől, Bányai Aladár és Marcali Frigyes csárdása szólt Rózsakertben, hogyha járok. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Köszönjük, hogy velünk tartanak. A folytatásban Balázs Árpád és Antal Iván hallgatója szól. Hófehér virág szál, patyulatos ágyon. Dúcs Péter énekel, akinek az a Szalai Antal muzsikál, természetesen zenekarával együtt, aki átvehette 2025-ben a Dankó Rádió cigányzenei díját. Majd Nem zörög a haraszt, Morvai Károly és Tüttő János csádása lesz hallható.

az iménti percekben Kemenes Saroltát és Boros Lajos zenekarát hallhattuk. A folytatásban pedig Bangó Margitot Mészáros Tibadal zenekarával. Pápai Lajos csádását halljuk a művészektől, nem tudja más, csak mi ketten. Aztán Hat nap óta szól a nóta címmel, Angyal Armand és Adorján Sándor frissére kerítünk sort egy 2015-ös felvétellel, mely Szeredi Krisztinával és a Rajkó zenekarral készült.

új temetőt árkolnak, csendesen, csak csendesen, vékony héja, egy-két csók, cserebere csók, ezekkel a dalokkal folytatjuk. Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa dalát majd Lovas Lajos énekli el nekünk. A Vékony héja című csárdást Jenei Gábortól és ifjabb Berki Béla zenekarától hallgathatjuk a Duna Televízió egyik felvételéről. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, ezt megelőzően Huber Gyula és Maros Halmi Gyula andalgóját játsszuk önöknek, mely Várnai Adriennel és ifjabb Sárközi Lajos zenekarával készült. De mindezek előtt jöjjön a hallgató, Bodrogi Zsigmond szerzeménye, Bányai Márton és Nyári László zenekarának tolmácsolásában.

temetni. Édesanyám, arra kérem, kelmede.

0: seele, tiszta tója, csók az élet sója.
1: Két gyöngye volt a falunak. Hamarosan Gáspár Anni énekli el Beleznai Endre és Borut Elemér andalgóját. A művésznőnek Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban 2023. szeptember 14-én Német Csicsó József zenekara muzsikált. Fényes Györgynek pedig ifjabb Berki Béla zenekara játszik már is, amikor majd nem leszek már.

Cúdor ez a világ, szólt az iménti percekben 1978-ból Kis Angyal Ernő csárdása Mersei Miklós előadásában. A művész úrnak Suha Balogh Kálmán zenekara játszott. Kedves hallgatóink, utolsó felvételünk előtt megragadom az alkalmat, hogy elbúcsúzzam önöktől valamennyi kollégám nevében. Köszönjük figyelmüket! Köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy jól érezték magukat közben. Maradjanak még, ha idejük és kedvük is engedi, hiszen a Dankó Rádióra egész nap számíthatnak. Köszönöm tehát a figyelmet, találkozunk majd egy újabb Húscsak Prímásban. Addig is minden jót kívánok önöknek a Samba de Orfeu című Luis Bonfá örökzölddel, amelyet már is Tordai Zoltán zenekara játszik el nekünk egy debreceni Dankó klubos felvételről. Viszont hallásra!

pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.

0: Márka Dunája.
1: Jó estét kívánok! Pévas János, azaz Bece nevén Panyiga, az Orfeó zenész csoport tagjaként énekelte Fábián Pista nótáját. Ma esti Táncházban című műsorunkban ráemlékezünk, aki augusztus 5-ére víradóra, életének 74. évében hunyt el. A zenész, néprajzkutató, néprajzoktató, a Néptáncosok Szakmai Házának egykori munkatársa, ifjú korában a hazai folk, polbeat és korai táncházas széna egyik legsokoldalúbb egyénisége volt. Olvasható a Pévas János Panyigától búcsúzó posztban a Folk magazin oldalán. Számos zenei formációban megfordult, játszott a Monszun és Gerilla együttesekben, alapítója, dalszerzője, énekese volt az Orfeó zenész csoportnak, majd a Vízöntő együttesnek, amely a magyarországi folkrock és kísérletező világzene egyik úttörője volt. Később a Kolinda, a Mákvirág és a Malév kamarás együttesekben zenélt, énekelt, s volt e zenekarok szövegírója. 1979-ben végzett néprajz és történelem szakon az ELTE bölcsészettudományi karán.